Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: ébreszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttony száj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkezd, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Könnyebb iskolakezdés a rászorulóknak. Megyék lehetnek a vármegyékből. Nyári razziát indít a rendőrség. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Összesen 100 ezer forintra jogosult lesz mindenki, akinél az állam már megállapította a rászorultságot, például akinél jár rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Megkapják a támogatást többek között az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő gyerekek, a sajátos nevelési igényű iskolások, vagy az egyszülős családban nevelkedő gyerekek is. Több év után változik a névhasználat. A kormány azt javasolja, hogy a vármegyék helyett ismét a megye, a főispánok helyett pedig újra kormány megbízott elnevezés legyen. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját. Ezt jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, az egészségügyi dolgozók be- és kiléptetésekor a kamerák nem működnek, azok kizárólag biztonsági térfigyelésre és eseményfigyelésre használhatók. A kórházakból ezentúl szabadabb rend szerint lehet tudósítani, és a dolgozók is egy új nyilatkozati rend, illetve irányelv alapján szólalhatnak meg. Rendőrségi razzia lesz a nyári időszakban is. Ezekben a hónapokban a nagyobb forgalom, a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség együttes hatása miatt rendszerint nő a súlyos és halálos kimenetelű balesetek száma itthon. A kánikula okozta fáradtság, ingerlékenység és figyelemcsökkenés pedig jelentősen növeli a közlekedési kockázatokat. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Piling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádióknak elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyontából, mint korábban.
2: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes került a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe ivóvízzel, palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel.
1: Ma sem tér vissza a hőség, napos felhős időnk van, kisebb záporeső nem kizárt. A szelet erős, a magasabban fekvő helyeken olykor viharos lökések is kísérik. A hőmérséklet csúcsértéke 30 fok körül alakul. Szombaton borongós időre van kilátás, számottevő csapadék sehol sem várható, de megélénkül a légmozgás. A naposabb tájakon az UV-sugárzás 10 és 16 óra között nagyon erős lesz, ezért a szabadban érdemes gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva üres.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Kevesebb ételt pazarolunk. Biztosított az ivóvízellátás. Rekordszámú diploma az Esterházy Egyetemen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 3-a van, péntek. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Egy tavalyi felmérés szerint csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk. Mondta el rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, országos főállatorvos.
3: 2016-ban még 68 kg élelmiszer hulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk. A friss zöldségek, gyümölcsök, illetve a pékáruk, amik legnagyobb mennyiségben kerülnek kidobásra, mert megszárad, megromlik, vagy már nincs kedvünk megenni.
2: A tartós hőség és a csapadékhiány miatt átlagosan 20%-kal nőtt a vízfogyasztás az észak-magyarországi regionális vízművek szolgáltatási területén. A heol.hu a vízszolgáltatótól megtudta, a rendszerek végig üzemszerűen működtek. A hőhullám levonulásával a fogyasztás már csökkenni kezdett. Ugyanakkor a szolgáltató arra figyelmeztet, hogy a nyári időszakban továbbra is takarékosan és felelősen érdemes használni az ivóvizet. A megnövekedett terhelés miatt ugyanis gyakoribbak lehetnek a műszaki meghibásodások és a csőtörések. Rekordszámú 1723 hallgató szerzett diplomát a mostani tanév végén az Esterházy Károly Katolikus Egyetemen. A heol.hu szerint ez csaknem 30%-kal több, mint egy évvel korábban. Az intézmény a tanévzáró sajtótájékoztatón összegezte az elmúlt 5 év eredményeit is. Elhangzott, hogy 2021 óta jelentősen nőtt a hallgatói létszám, amely mára meghaladja a 8800 főt. Az egyetem két új együttműködési megállapodást is kötött, az SBS Kft.-vel a gyakorlatorientált képzés erősítéséről, a Heves vármegyei SC Reményik Zsigmond Technikummal pedig a továbbtanulási lehetőségek bővítéséről. Vészesen fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. A hetek óta tartó meleg és a tartós vízhiány miatt kritikus a helyzet, ami sok helyen a halállományt is veszélyezteti. Mondta el rádiónknak Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
4: Drasztikusan elapadtak azok a vízforrások is, főként a Dunántúli völgyzáró gátos halastavak esetében, amelyek a vízutánpótlást biztosítják. Ugye napi szinten akár 1-2 centit is tud apadni a vízszint, nem megfelelő életkörülmények állnak fenn a halak számára, így haváriaszerű elhullásokat tapasztalunk elég sok helyen. Vagy hogyha meg tudjuk előzni, akkor kényszerhalászatot kell végeznünk, de ez is kritikus beavatkozás, hiszen a halászatoknál meleg víz és az oxigén hiányos állapot az a megmaradást igencsak csökkenti. Azokon a helyeken, ahol nem megfelelően biztosítható a vízután pótlás, sajnos nagy valószínűséggel meg fognak szűnni.
2: Csökkent az egri érsekkert tavának vízszintje a rendkívüli hőség és egy műszaki hiba miatt, írja a heol.hu. A problémát a Városgondozás Eger Kft. És a vízmű szakemberei vizsgálták ki, akik beazonosították a meghibásodást. A javítás már folyamatban van, ezzel párhuzamosan pedig megkezdték a tó vízutánpótlását is. A cél, hogy a vízszint mielőbb visszaálljon a megszokott állapotra. A munkálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a tó élővilágának védelmére, különösen a halak és más vízi élőlények megóvására. A város arra számít, hogy a beavatkozásnak köszönhetően hamarosan helyreáll a tó állapota. Megkezdődött Eger új település tervének előkészítése, amely hosszú távon meghatározza a város fejlődésének irányát. A heol.hu számolt be róla, hogy az önkormányzat a tervezésbe a lakosságot is bevonja, ezért hamarosan online kérdőívben várják az egriek véleményét és javaslatait. Az új terv egyebek mellett a laktanya és a volt Egervin területének hasznosításával, az elkerülő út nyomvonalával, a parkolási lehetőségekkel, a bérlakásokkal és a zöld felületek védelmével is foglalkozik. A jogszabályok szerint az új település tervet 2027. július 1-jéig kell elkészíteni és elfogadni. A tervezés előkészítésére már munkacsoport is alakult. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádiónknak elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyantából, mint korábban.
5: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe közönséges ivóvízzel, kifejezetten például palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel. A rágógumi fogyasztást emiatt nem érdemes abba hagyni, hiszen például a szájhigiéne érdekében számos bizonyított jó hatással van a rágógumizás. Most már tudjuk azt, hogy hosszabb távon viszont lehet veszélyes. És érdemes ezért keretek közé szorítani, mint minden mást az életünkben.
2: Egyre több nyugdíjas vállal munkát Heves vármegyében, olvasható a heol.hu-n. A Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai szerint az idei év első 4 hónapjában átlagosan 7133 nyugdíjas állt alkalmazásban a vármegyében, közülük több mint 6000-en munkaviszonyból szereztek bérjövedelmet. Országosan is emelkedik a nyugdíj mellett dolgozók száma. A Központi Statisztikai Hivatal szerint jelenleg 140-150 ezer nyugdíjas végez kereső tevékenységet, ami az elmúlt 10 évben csaknem 3-szoros növekedést jelent. A munkavállalás hátterében nem csak az anyagi okok állnak, sokan a közösséghez tartozás és az aktív életmód miatt is tovább dolgoznak. A jeles bizonyítvány idén állatkerti belépőt is ér Gyöngyösön, írja a heol.hu. Júliusban egy alkalommal díjmentesen látogathatják meg a gyöngyösi állatkertet azok az általános iskolások, akik az idei tanév végén jeles bizonyítványt szereztek. A kedvezmény a Gyöngyösön tanuló diákoknak szól, a belépéskor pedig fel kell mutatni a bizonyítványt. A látogatók a Mátrai állatkertben 84 állatfaj, közel 400 egyedét láthatják. Az óvodai ellátás átszervezéséről döntött az EGRI közgyűlés, írja a heol.hu. A képviselők elfogadták azt az előterjesztést, amely szerint a gyermeklétszám csökkenése miatt a Deák Ferenc tagóvodában egy csoport megszűnik, így a városi óvodai csoportok száma 67-ről 66-ra csökken. Az előterjesztés miatt emiatt nem lesz szükség dolgozók elbocsátására. A közgyűlés az óvodai étkeztetés átalakításáról is döntött. A kertvárosi tagóvodák ellátását ezentúl az EGRI bölcsődei és óvodai intézmény főzőkonyhái biztosítják. Az új rendszer működtetéséhez több konyhai dolgozót és egy gépjárművezetőt is felvesznek. Az átszervezéssel költséghatékonyabb és jobban ellenőrizhető lesz a működés. Elindultak a revizorok. Országszerte megkezdte nyári ellenőrzéseit az adóhatóság. Kiemelten figyelnek a Balaton, a Velencei tó és a Tisza tó térségére, de az ország más részein is felbukkanhatnak. Mondta el rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályának vezetője.
6: A NAV a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon és a szabadtéri rendezvényeken egyaránt vizsgálódik. Nem csak a szokásos helyszíneken, hanem vizsgálják a szezonális szolgáltatást nyújtókat is, például a kerékpárkölcsönzőket, esküvőszervezőket, de akár a séta és élményrepülési tevékenységet végző cégeknél is. A számla nyugtaladást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, hogy a pénztárgépek üzemeltetésével kapcsolatban minden szabályt betartanak el.
2: Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de a hételei hőség után már mérsékeltebb hőmérsékletekre számíthatunk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat. A napsütés továbbra is sok órán át kitart, de gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Az átvonuló hidegfront után frissebb levegő érkezhet, ami a hajnali órákban is érezhető lesz.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Hello, jó reggelt! Végre itt a péntek, július 3, az év 184. napja. Kornélok, somák, szülinaposok, sok boldogságot. Nem sokára Vesz jön az Alanéval, előtte még az Airi Mafia, az órát pedig Segi kezdi. 0620 55 55 155 telefon SMS Viber számunk, Max Levente vagyok.
1: Best FM.

Jazz FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 3-án, pénteken, az acskómentes világnapon, angolul International Plastic Bag Free Day. Ennek az eseménynek a legfőbb célja, hogy felhívja a figyelmet az egyszer használatos műanyag zacskók környezetkárosító hatására, és világszerte ösztönözze az embereket a környezetbarát alternatívákra, például a tartós textiltáskákra való áttérést. Egyébként most, hogy már szelektíven gyűjtjük a műanyag palackokat, hát egy fokkal jobb a helyzet, de előtte, hát utonút félen bele lehetett fulladni a PET palackba. Igen, hát az egyszer használatos műanyag zacskó az még probléma, mint ahogyan a gyorshajtás is. A legtöbb baleset okozója ez, úgyhogy jó utat, óvatosan, ha van közlekedési hír, várom 0620 55 55 155. Moving too fast, Artful Dodger dala folytatja.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy újabb hidegfront miatt szeles marad az idő. Napos gomoly felhős időszakok váltják egymást. 27-32 fok között alakul a maximum, részletek a hírek végén. Fél hét után Keane jön és az Everybody's Changing.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Kevesebb ételt pazarolunk. Biztosított az ivóvízellátás. Rekordszámú diploma az Esterházy Egyetemen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 3-a van, péntek. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Egy tavalyi felmérés szerint csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszerhulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk. Mondta el rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, országos főállatorvos.
2: 2016-ban még 68 kg élelmiszerhulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk. A friss zöldségek, gyümölcsök, illetve a pékáruk, amik legnagyobb mennyiségben kerülnek kidobásra, mert megszárad, megromlik, vagy már nincs kedvünk megenni.
1: A tartós hőség és a csapadékhiány miatt átlagosan 20%-kal nőtt a vízfogyasztás az észak-magyarországi regionális vízművek szolgáltatási területén. A heol.hu a vízszolgáltatótól megtudta, a rendszerek végig üzemszerűen működtek. A hőhullám levonulásával a fogyasztás már csökkenni kezdett. Ugyanakkor a szolgáltató arra figyelmeztet, hogy a nyári időszakban továbbra is takarékosan és felelősen érdemes használni az ivóvizet. A megnövekedett terhelés miatt ugyanis gyakoribbak lehetnek a műszaki meghibásodások és a csőtörések. Rekordszámú 1723 hallgató szerzett diplomát a mostani tanév végén az Esterházy Károly Katolikus Egyetemen. A heol.hu szerint ez csaknem 30%-kal több, mint egy évvel korábban. Az intézmény a tanévzáró sajtótájékoztatón összegezte az elmúlt 5 év eredményeit is. Elhangzott, hogy 2021 óta jelentősen nőtt a hallgatói létszám, amely mára meghaladja a 8800 főt. Az egyetem két új együttműködési megállapodást is kötött, az SBS Kft.-vel a gyakorlatorientált képzés erősítéséről, a Heves vármegyei SC Reményik Zsigmond Technikummal pedig a továbbtanulási lehetőségek bővítéséről. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de a hételei hőség után már mérsékeltebb hőmérsékletekre számíthatunk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat. A napsütés továbbra is sok órán át kitart, de gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Az átvonuló hidegfront után frissebb levegő érkezhet, ami a hajnali órákban is érezhető lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: fedezte fel a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapjára. Marad a szél egy újabb hidegfront miatt, 27-32 fokra a napos gomoly felhős időre készülhetünk, elszórtan eső zápor, északkeleten egy-egy zivatar sem kizárt. A hétvégén is marad a napos gomoly felhős idő, holnap 24-29, vasárnap 25-30 fokkal. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között pedig Sophia Lis-Bextor dalajon, Murder on the Dance Floor. Jó reggelt!
1: Best FM, a legjobb zenék!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a hét utolsó munkanapja, de akit hétvégére is beosztott a főnök, az szomorkodhat majd a következő fél órában Manu Chao-val. És jön majd Jani Csákvece is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155 rögtön 7 óra. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Come on. Martinez, you ready, girl?

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. Apad az érsekkert tava. Készül Eger új település terve. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Vészesen fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. A hetek óta tartó meleg és a tartós vízhiány miatt kritikus a helyzet, ami sok helyen a halállományt is veszélyezteti. Mondta el rádiónknak Tim Mellede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Drasztikusan elapadtak azok a vízforrások is, főként a Dunántúli völgyzáró gátas halastavak esetében, amelyek a vízutánpótlást biztosítják. Ugye napi szinten akár 1-2 centit is tud apadni a vízszint, nem megfelelő életkörülmények állnak fenn a halak számára, így haváriaszerű elhullásokat tapasztalunk elég sok helyen. Vagy hogyha meg tudjuk előzni, akkor kényszerhalászatot kell végeznünk, de ez is kritikus beavatkozás, hiszen a halászatoknál meleg víz és az oxigén hiányos állapot az a megmaradást igencsak csökkenti. Azokon a helyeken, ahol nem megfelelően biztosítható a vízutánpótlás, sajnos nagy valószínűséggel meg fognak szűnni.
1: Csökkent az egri érsekkert tavának vízszintje a rendkívüli hőség és egy műszaki hiba miatt, írja a heol.hu. A problémát a Városgondozás Eger Kft. És a vízműszakemberei vizsgálták ki, akik beazonosították a meghibásodást. A javítás már folyamatban van, ezzel párhuzamosan pedig megkezdték a tó vízutánpótlását is. A cél, hogy a vízszint mielőbb visszaálljon a megszokott állapotra. A munkálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a tó élővilágának védelmére, különösen a halak és más vízi élőlények megóvására. A város arra számít, hogy a beavatkozásnak köszönhetően hamarosan helyreáll a tó állapota. Megkezdődött Eger új település tervének előkészítése, amely hosszú távon meghatározza a város fejlődésének irányát. A heol.hu számolt be róla, hogy az önkormányzat a tervezésbe a lakosságot is bevonja, ezért hamarosan online kérdőívben várják az egriek véleményét és javaslatait. Az új terv egyebek mellett a laktanya és a volt Egervin területének hasznosításával, az elkerülő út nyomvonalával, a parkolási lehetőségekkel, a bérlakásokkal és a zöld felületek védelmével is foglalkozik. A jogszabályok szerint az új település tervet 2027. július 1-jéig kell elkészíteni és elfogadni. A tervezés előkészítésére már munkacsoport is alakult. Nyugodtabb időjárás körvonalazódik környékünkön, miután a rendkívüli hőség fokozatosan veszít az erejéből. A nappali hőmérséklet már inkább 27 és 29 fok között alakulhat. A napsütés mellett időnként erősebben megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan továbbra is kialakulhatnak záporok és zivatarok, elsősorban a délutáni és esti órákban, de tartós esőre nem kell számítani.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok az év 184. napján, július 3-án pénteken. Kornél, Soma, őket lehet köszönteni. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Nenet Cseri tesója, Igláj Cseri is jön nem sokára. Az órát pedig Árás indítja.
0: Best.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok július 3-án, azon a napon, amelyen olyan ikonikus filmek jelentek meg, mint 85. július 3-án a Michael J. Fox és Christopher Lloyd főszereplésével készült Vissza a jövőbe című legendás sci-fi, vagy 91-ben a Terminátor 2-t, de ezen a napon mutatták be 96-ban a Függetlenség napja című sci-fit Will Smith-szel, 2002-ben a Men in Black 2-t,

és 2007-ben a Transformers-t. De hogy mi minden történt még ezen a napon, kiderül egy picit később, addig sok jó zenével készültem. Nem sokára Manu Chao jön, most pedig Armand van Helden és a My My My a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék. Egy újabb hidegfront miatt marad a szél, kevesebb esővel, északkeleten viszont lehet egy-egy hevesebb zivatar is. 27-32 fokot mérhetünk. Részletek és a folytatás hamarosan, mindjárt 7:30. Jó reggelt, Sophie B. Hawkins-t hallgatjuk a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egyre több nyugdíjas dolgozik Heves vármegyében. Jeles bizonyítvánnyal az állatkertbe. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádiónknak elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyantából, mint korábban.
2: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe közönséges ivóvízzel, kifejezetten például palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel. A rágógumi fogyasztást emiatt nem érdemes abba hagyni, hiszen például a szájhigiéne érdekében számos bizonyított jó hatással van a rágógumizás. Most már tudjuk azt, hogy hosszabb távon viszont lehet beszélni. És érdemes ezért keretek közé szorítani, mint minden mást az életünkben.
1: Egyre több nyugdíjas vállal munkát Heves vármegyében, olvasható a heol.hu-n. A Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai szerint az idei év első 4 hónapjában átlagosan 7133 nyugdíjas állt alkalmazásban a vármegyében, közülük több mint 6000-en munkaviszonyból szereztek bérjövedelmet. Országosan is emelkedik a nyugdíj mellett dolgozók száma. A Központi Statisztikai Hivatal szerint jelenleg 140-150 ezer nyugdíjas végez kereső tevékenységet, ami az elmúlt 10 évben csaknem 3-szoros növekedést jelent. A munkavállalás hátterében nem csak az anyagi okok állnak, sokan a közösséghez tartozás és az aktív életmód miatt is tovább dolgoznak. A jeles bizonyítvány idén állatkerti belépőt is ér Gyöngyösön, írja a heol.hu. Júliusban egy alkalommal díjmentesen látogathatják meg a gyöngyösi állatkertet azok az általános iskolások, akik az idei tanév végén jeles bizonyítványt szereztek. A kedvezmény a Gyöngyösön tanuló diákoknak szól, a belépéskor pedig fel kell mutatni a bizonyítványt. A látogatók a Mátrai állatkertben 84 állatfaj, közel 400 egyedét láthatják. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de a hételei hőség után már mérsékeltebb hőmérsékletekre számíthatunk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat. A napsütés továbbra is sok órán át kitart, de gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Az átvonuló hidegfront után frissebb levegő érkezhet, ami a hajnali órákban is érezhető lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Sötéten és kegyetlen, mint halottját az itt hagyott.
1: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, július 3-án pénteken, Kornél Soma napja van. Nekik és a szülinaposoknak is sok boldogságot kívánok. 129 évvel ezelőtt ezen a napon ünnepélyesen megnyitották a bécsi óriáskereket, ami a világ legmagasabbja volt 1920 és 1985 között. 74 éve ezen a napon született Laura Branigan, amerikai énekesnő, színésznő. I live among the creatures of the night. 1960. július 3 megszületett Vince Clark, angol billentyűs zeneszerző, producer, a korai Depeche Mode, majd a Yazoo és az Erasure tagja. Now, 1962-ben a mai napon született Tom Cruise, amerikai színész. És 1987. július 3. megszületett a négyszeres F1 világbajnok Sebastian Vettel, német autóversenyző. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nyugis a péntek reggel az utakon, ha mégis dugó baleset lenne, várom az infót 0620-55-55-155. Hát szerencsére a múlt, ha idéglenesen is, a kegyetlen nyár jön majd a Cruel Summer az Aesop Bass-től. És a Rói és Ádám is. Mindjárt 8 óra, jó reggelt, friss hírek, aztán újból a legjobb zenék jönnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Jazz FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Eger történelmi belvárosában található a Kopcsik Marcipánia, Magyarország legédesebb kiállítása. A múzeumban Kopcsik Lajos Oscar-díjas, olimpiai és világbajnok, Guinness rekorder, egri mester cukrászremek műveit láthatjuk. A közel 60 éve cukrászként tevékenykedő mester a 60-as évektől vett részt jelentős hazai és nemzetközi szakmai versenyeken, ahol a munkáit a zsűri minden alkalommal első díjjal és aranyéremmel jutalmazta. Az 1996-os berlini gasztronómiai olimpiáról 10 aranyéremmel tért haza. Az egri Kopcsik Marcipániában közel 150 cukormasszából készült tárgy található, a barokk szoba impozáns berendezéseinek darabjai, a padló, a tapéta, a függöny, a falakon lévő képek, a stukkó, a csillár, a kályha, a kanapé, az asztal mind-mind marcipánból készültek.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az egri török fürdő egy cseppnyi időutazás a múltban. Az épület legrégebbi medencéje, 30 fokos vízű török medence, még a hódoltság idejéből való. Az épület legkülönlegesebb medencéje a nagy tükörmedence, melynek varázsát a fölötte magasodó 200 ezer darab aranyozott mozaikkal burkolt díszes kupola adja. A medencét saját forrás táplálja, mely a kőlapok közötti résekből közvetlenül bugyog a felszínre, egészen különleges élményt nyújtva ezzel a fürdőzésnek. Ez a bizonyos radonos gyógyvíz igazi kuriózum, mely részben a bőrön át, részben pedig belégzés útján jut be a szervezetbe, és kiválóan alkalmas mozgásszervi, idegrendszeri és anyagcserebetegségek kezelésére. Gyulladás csökkentő hatása mellett a közérzetre is kedvező hatással bír.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Kevesebb ételt pazarolunk. Biztosított az ivóvízellátás. Rekordszámú diploma az Esterházy Egyetemen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 3-a van, péntek. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Egy tavalyi felmérés szerint csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszerhulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk. Mondta el rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, országos főállatorvos.
3: 2016-ban még 68 kg élelmiszerhulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk. A friss zöldségek, gyümölcsök, illetve a pékáruk, amik legnagyobb mennyiségben kerülnek kidobásra, mert megszárad, megromlik, vagy már nincs kedvünk megenni.
2: A tartós hőség és a csapadékhiány miatt átlagosan 20%-kal nőtt a vízfogyasztás az észak-magyarországi regionális vízművek szolgáltatási területén. A heol.hu a vízszolgáltatótól megtudta, a rendszerek végig üzemszerűen működtek. A hőhullám levonulásával a fogyasztás már csökkenni kezdett. Ugyanakkor a szolgáltató arra figyelmeztet, hogy a nyári időszakban továbbra is takarékosan és felelősen érdemes használni az ivóvizet. A megnövekedett terhelés miatt ugyanis gyakoribbak lehetnek a műszaki meghibásodások és a csőtörések. Rekordszámú 1723 hallgató szerzett diplomát a mostani tanév végén az Esterházy Károly Katolikus Egyetemen. A heol.hu szerint ez csaknem 30%-kal több, mint egy évvel korábban. Az intézmény a tanévzáró sajtótájékoztatón összegezte az elmúlt 5 év eredményeit is. Elhangzott, hogy 2021 óta jelentősen nőtt a hallgatói létszám, amely mára meghaladja a 8800 főt. Az egyetem két új együttműködési megállapodást is kötött, az SBS Kft.-vel a gyakorlatorientált képzés erősítéséről, a Heves vármegyei SC Reményik Zsigmond Technikummal pedig a továbbtanulási lehetőségek bővítéséről. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de a hételei hőség után már mérsékeltebb hőmérsékletekre számíthatunk. A nappali csúcs hőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat. A napsütés továbbra is sok órán át kitart, de gyakrabban jelenhetnek meg komoly felhők az égen. Az átvonuló hidegfront után frissebb levegő érkezhet, ami a hajnali órákban is érezhető lesz.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
4: Küszöbön a hétvége is végre, lehet bármit csinálni, amit a kánikulában nem lehetett, így grillezni, nyugodtan kirándulni, kerti partit tartani, vagy akár normális körülmények között strandolni. Július 3-a van péntek, kornélok, somák, szülinaposok, sok boldogságot, 5 perccel múlt 8, már is indítom a kosindalát, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Ezt a FM-mel a legjobb zenék. Spanyolország a legjobb 16 között a foci VB-n. Az osztrákokat verték. Hihetetlen Alexander Schlager, azaz Schlager Sándor, így hívják az osztrák kapust, de van még egy Schlager nevű játékos az osztrák keretben. Most pedig az a Martin Rihárd érkezik, aki hétfőn Budapesten koncertezik. Ricky Martin és Christina Aguilera duettje indul. Nobody Wants to Be Lonely. A Besten, jó reggelt!
1: Best FM.

0: FM a legjobb zenék. Ha nem írnának róla, lehet föl sem tűnne. Újabb hidegfront jön, de ezúttal eső helyett szelet hoz. Egy-egy futózápor azért nem kizárt, de nem ez lesz a mai napra a jellemző. Napos gomoly felhős idő, 29 fok körüli maximummal. Részletek a hírek végén és a hétvége időjárásáról is hallhatunk. Mindjárt 8:30, jó reggelt, Will Smith-szel folytatjuk hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. Apad az érsekkert tava. Készül Eger új település terve. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Vészesen fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. A hetek óta tartó meleg és a tartós vízhiány miatt kritikus a helyzet, ami sok helyen a halállományt is veszélyezteti. Mondta el rádiónknak Tim Mellede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
2: Drasztikusan elapadtak azok a vízforrások is, főként a Dunántúli völgyzáró gátas halastavak esetében, amelyek a vízutánpótlást biztosítják. Ugye napi szinten akár 1-2 centit is tud apadni a vízszint, nem megfelelő életkörülmények állnak fenn a halak számára, így haváriaszerű elhullásokat tapasztalunk elég sok helyen. Vagy hogyha meg tudjuk előzni, akkor kényszerhalászatot kell végeznünk, de ez is kritikus beavatkozás, hiszen a halászatoknál meleg víz és az oxigén hiányos állapot az a megmaradást igencsak csökkenti. Azokon a helyeken, ahol nem megfelelően biztosítható a vízutánpótlás, sajnos nagy valószínűséggel meg fognak szűnni.
1: Csökkent az egri érsekkert tavának vízszintje a rendkívüli hőség és egy műszaki hiba miatt, írja a heol.hu. A problémát a Városgondozás Eger Kft. És a vízmű szakemberei vizsgálták ki, akik beazonosították a meghibásodást. A javítás már folyamatban van, ezzel párhuzamosan pedig megkezdték a tó vízutánpótlását is. A cél, hogy a vízszint mielőbb visszaálljon a megszokott állapotra. A munkálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a tó élővilágának védelmére, különösen a halak és más vízi élőlények megóvására. A város arra számít, hogy a beavatkozásnak köszönhetően hamarosan helyreáll a tó állapota. Megkezdődött Eger új település tervének előkészítése, amely hosszú távon meghatározza a város fejlődésének irányát. A heol.hu számolt be róla, hogy az önkormányzat a tervezésbe a lakosságot is bevonja, ezért hamarosan online kérdőívben várják az egriek véleményét és javaslatait. Az új terv egyebek mellett a laktanya és a volt Egervin területének hasznosításával, az elkerülő út nyomvonalával, a parkolási lehetőségekkel, a bérlakásokkal és a zöld felületek védelmével is foglalkozik. A jogszabályok szerint az új település tervet 2027. július 1-jéig kell elkészíteni és elfogadni. A tervezés előkészítésére már munkacsoport is alakult. Nyugodtabb időjárás körvonalazódik környékünkön, miután a rendkívüli hőség fokozatosan veszít az erejéből. A nappali hőmérséklet már inkább 27 és 29 fok között alakulhat. A napsütés mellett időnként erősebben megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan továbbra is kialakulhatnak záporok és zivatarok, elsősorban a délutáni és esti órákban, de tartós esőre nem kell számítani.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Robbie Williamsről olvastam egy hírt, amiről az jutott eszembe, hogy jövő héten szabadságon leszek, de biztos 100%, hogy nem ülnék be egy rádió stúdióba a szabadságom alatt, hiszen a szabadság arról szól, hogy az ember pihenjen, és ne azt csinálja egyébként, amit egész évben. Nem így Robbie Williams, aki Sevillában pihent pár napot, de csatlakozott egy utcazenészhez, akivel együtt elénekelte Angels című slágerét, és az talán rendben is van, hogy az utcazenész telefonról nézte a dal akkordjait, de egy ponton Robbie is a dalszöveget, szóval... She's the one! Ezt halljuk tőle most itt a Besten. I was

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egyre több nyugdíjas dolgozik Heves vármegyében. Jeles bizonyítvánnyal az állatkertbe. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádiónknak elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyantából, mint korábban.
2: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumikból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe közönséges ivóvízzel, kifejezetten például palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel. A rágógumi fogyasztást emiatt nem érdemes abba hagyni, hiszen például a szájhigiéne érdekében számos bizonyított jó hatással van a rágógumizás. Most már tudjuk azt, hogy hosszabb távon viszont lehet veszélyes. És érdemes ezért keretek közé szorítani, mint minden mást az életünkben.
1: Egyre több nyugdíjas vállal munkát Heves vármegyében, olvasható a heol.hu-n. A Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai szerint az idei év első 4 hónapjában átlagosan 7133 nyugdíjas állt alkalmazásban a vármegyében, közülük több mint 6000-en munkaviszonyból szereztek bérjövedelmet. Országosan is emelkedik a nyugdíj mellett dolgozók száma. A Központi Statisztikai Hivatal szerint jelenleg 140-150 ezer nyugdíjas végez kereső tevékenységet, ami az elmúlt 10 évben csaknem 3-szoros növekedést jelent. A munkavállalás hátterében nem csak az anyagi okok állnak, sokan a közösséghez tartozás és az aktív életmód miatt is tovább dolgoznak. A jeles bizonyítvány idén állatkerti belépőt is ér Gyöngyösön, írja a heol.hu. Júliusban egy alkalommal díjmentesen látogathatják meg a gyöngyösi állatkertet azok az általános iskolások, akik az idei tanév végén jeles bizonyítványt szereztek. A kedvezmény a Gyöngyösön tanuló diákoknak szól, a belépéskor pedig fel kell mutatni a bizonyítványt. A látogatók a Mátrai állatkertben 84 állatfaj, közel 400 egyedét láthatják. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de a hételei hőség után már mérsékeltebb hőmérsékletekre számíthatunk. A nappali csúcs hőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat. A napsütés továbbra is sok órán át kitart, de gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Az átvonuló hidegfront után frissebb levegő érkezhet, ami a hajnali órákban is érezhető lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ebben az órában a Faithless klasszikusa az Insomnia, de énekel Lady Gaga, Always Remember Us This Way, az órát pedig a szintén Minogue, Kylie Huga, Danny indítja, aki több évtized kihagyás után visszatért a színészethez. Ausztrál sorozatban és egy rövid film szerepben is látható. I Begin to Wonder, 4 perc múlt 9, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt a fem a legjobb zenék. 10 kilométeres a dugó az M1-esen Budapest felé Tata és Mocsa között. Ha valaki nem szeretne arra szólni, akkor Csémnél hajtson le Komárom felé, és az 1-es főúton kerülhet. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. A Hellzone is tudja, hogy jön a hétvége, már péntek van, úgyhogy tudoljuk velük együtt, hogy mbap!

Best FM, a legjobb zenék. Tegnap esti Night Shift rezidensünk Miller hunyt egy gyorsat, és ma este visszatér. A pénteki Night Shift extrában újból a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágerei szólnak. 6 és 7 között is, csak akkor a házigazdától, Whiteboytól. Where is the love? A Black Eyed Peas folytatja a péntek reggelt.

Best FM a legjobb zenék. A hét utolsó munkanapja napos, szeles, gomoly felhős időt tartogat 29 fokkal, és a hétvége is valahogy hasonlóképpen alakul, egyre kevesebb széllel. Ez már Amy Winehouse dala közben. You know I'm no good a besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Meghallgatjuk majd a DB Bulvár nagyon pozitív dalát, Point of View. És hozom Horváth Tamást is. Ha dugó baleset van, valahol várom az infót, 0620-55-55-155, mindjárt 10 óra, itt a vége a péntek reggelnek, de délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Kevesebb ételt pazarolunk. Biztosított az ivóvízellátás. Rekordszámú diploma az Esterházy Egyetemen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 3-a van, péntek. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Egy tavalyi felmérés szerint csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszerhulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk. Mondta el rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, országos főállatorvos.
2: 2016-ban még 68 kg élelmiszerhulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk. A friss zöldségek, gyümölcsök, illetve a pékáruk, amik legnagyobb mennyiségben kerülnek kidobásra, mert megszárad, megromlik, vagy már nincs kedvünk megenni.
1: A tartós hőség és a csapadékhiány miatt átlagosan 20%-kal nőtt a vízfogyasztás az észak-magyarországi regionális vízművek szolgáltatási területén. A heol.hu a vízszolgáltatótól megtudta, a rendszerek végig üzemszerűen működtek. A hőhullám levonulásával a fogyasztás már csökkenni kezdett. Ugyanakkor a szolgáltató arra figyelmeztet, hogy a nyári időszakban továbbra is takarékosan és felelősen érdemes használni az ivóvizet. A megnövekedett terhelés miatt ugyanis gyakoribbak lehetnek a műszaki meghibásodások és a csőtörések. Rekordszámú 1723 hallgató szerzett diplomát a mostani tanév végén az Esterházy Károly Katolikus Egyetemen. A heol.hu szerint ez csaknem 30%-kal több, mint egy évvel korábban. Az intézmény a tanévzáró sajtótájékoztatón összegezte az elmúlt 5 év eredményeit is. Elhangzott, hogy 2021 óta jelentősen nőtt a hallgatói létszám, amely mára meghaladja a 8800 főt. Az egyetem két új együttműködési megállapodást is kötött, az SBS Kft.-vel a gyakorlatorientált képzés erősítéséről, a Heves vármegyei SC Reményik Zsigmond Technikummal pedig a továbbtanulási lehetőségek bővítéséről. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de a hételei hőség után már mérsékeltebb hőmérsékletekre számíthatunk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat. A napsütés továbbra is sok órán át kitart, de gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Az átvonuló hidegfront után frissebb levegő érkezhet, ami a hajnali órákban is érezhető lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A hét utolsó munkanapján, július 3-án, pénteken sok boldogságot kívánok a kornéloknak, a somáknak és a szülinaposoknak is. Töltsük együtt ezt a pár órát a munkaidő végéig, én délig hozom a legjobb zenéket déltől Majoros Rita vált. Jennifer Lopez indít Love Don't Cost a Thing. 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Best FM a legjobb zenék, 91-es lagerrel megyünk tovább. PM Down, Saturday from Memory Bliss, a dal alapjául pedig egy majd 10 évvel korábbi klasszikus, a Spandau Ballet True című dala szolgál. A dolog pikantériája, hogy a Spandau Ballet tagjai nemhogy nem perelték be őket a hangmintáért, de kifejezetten imádták a dalt. A zenekar gitárosa Gary Kemp hivatalos társszerzői kreditet, és ezzel komoly jogdíjakat kapott, míg az énekes Tony Hadley még a PM Down klipjében is feltűnik egy ponton a saját hangmintázott vokájára tátog.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók. A 4-es főúton Hajdú-Szoboszló közelében többen ütköztek, a 200-as kilométernél a forgalom félpályán halad. Lassú, szakaszosan torlódik az M1-es forgalma Budapest felé a Tata és Budaörs között kiépített terelésben. A torlódás főleg a külső sávot érinti, de Tatánál mindkét sáv raszol az átsorolás előtt. Aki teheti és Budapestre tart, annak javasolt a belső sáv használata. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nemrég még sütött a nap, most viszont felhős az ég itt a fővárosban. Ez lesz a jellemző a mai nap időjárására és egész hétvégén. Napos gomoly felhős idő ma még erős széllel, 25-30 fok közötti maximumokkal, számottevő csapadék nélkül. Részletek a hírekben, a délelőtt utolsó órájában pedig szól majd Tupac slágere. És jön Bály Alex is.
2: Emlékszem rád, egy fesztiválról, a fős teraszról, te voltál, aki táncolt velem.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Országos közlekedésbiztonsági akciót tart nyáron a rendőrség, már szedik a korai és középérésű kajszit. A felhők mellett sokat süthet a nap. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Sebességmérők, drónok, motoros rendőrök, mindent bevet az ORFK a nyári országos közlekedésbiztonsági akcióban. Az ellenőrzés sorozat azért indult, mert ebben az időszakban általában több a súlyos és halálos baleset, a nagyobb forgalom, a turisztikai szezon, a szabadságolások és a hőség miatt. A nyáron a legforgalmasabb útszakaszokon, csomópontokban és üdülővezetekben is fokozott ellenőrzésekre kell készülni. Vádat emeltek egy állatorvos és asszisztense ellen, mert pénzért hamisan igazolták a kötelező oltásokat. Egy Cegléd környéki településen dolgoztak, ott kereste meg őket 3 éve egy pár. A tenyésztők külföldre adtak el kiskutyákat. Az ehhez szükséges kisállat útleveleket a vádlottak állították ki, de jó pénzért más életkort írtak a papírokba, és valótlanul igazolták, hogy a kölykök megkapták a veszettség elleni oltásokat. Mintegy 200 kutya esetében történt ilyesmi, az állatorvos és asszisztense összesen több mint 3 millió forintot kapott a hamis okiratokért. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat. Magyarországon csaknem 5500 hektáron termesztenek kajszit. Az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta a rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagyta és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyébe vagy Borsodaba üzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk.
1: Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja volt. Számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. Szilágyi Tibort 83 éves korában érte a halál. Sok napsütésre számíthatunk ma, de közben északnyugatról délkelet felé átvonul felettünk egy szakadozott frontális felhőzet, emiatt pedig néhol kialakulhatnak záporok, északkeleten az ég is megdörrenhet. A szél többfelé megerősödik, a levegő 27-33 fokig melegszik. Holnapra nem ígérnek csapadékot, vasárnap viszont már előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, főleg az ország északi felén. Nappal 26-31 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Július 21 és november 24 a két dátum, amikor az óraindító Usher dalban is hallható Pitbull Magyarországon lép föl. A közelebbi Puskás Aréna beli koncerten pedig Kis János, azaz Lil Jon lesz az előzenekara. Indítom a DJ Garas Paulini Love-ot, 4 perccel múlt 11, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best

0: a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék a popiparban, úttörő jogi lépésre szánta el magát a Backstreet Boys, hivatalosan is lefoglaltatta a védjegyoltalmat a saját hangjára, pontosabban a jól ismert Hi, we are the Backstreet Boys beköszönő mondatra és a vokális karakterükre. Ezzel próbálják jogi úton megakadályozni, hogy a mesterséges intelligencia engedély nélkül klónozza és hamisítsa a hangjukat a közösségi médiában. Jön a Get Down tőlük a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési információk. Több autó ütközött az M7-esen a Balaton felé Kápolnásnyék térségében a 39-es kilométernél. Csak a külső sávon halad a forgalom, a torlódás 5-6 kilométer. Az M0-áson, az M5-ös felé az Annahegyi pihenő közelében aszfaltoznak, a 8-as kilométernél a belső sávot lezárták. A torlódás 3-4 kilométer ott. És baleset történt a 6-os főút Pécsi szakaszán is, a Tüzér utcai kereszteződésben. Két autó ütközött, két sávot lezártak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szíveszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Két szőke hölgy indítja a délutánt, az egyiket Britney Spearsnek hívják, a másikat pedig Majoros Ritának. Utóbbi kolléganőm és átveszi a stafétát a hírek alatt itt a stúdióban. Jó hétvégét, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A Szamócák tizede elbukott a fogyasztóvédők vizsgálatán, elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth díjas színművész. Elszórtán jöhet egy-egy zápor. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az extrém hőségnek egyelőre vége, de nagyon erős ma az UVB sugárzás figyelmeztet a Hungaromet. Leginkább a Nyugat-Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, az Észak- és Dél-Alföldön, valamint Észak-Magyarországon lehet erre készülni. A szakemberek azt kérik, mindenki fokozottan védekezzen. Gond volt a szamócákkal. A fogyasztóvédők 6 héten át vizsgálódtak nagybani piacokon, hipermarketekben, zöldséggyümölcs üzletekben, útmenti árusoknál, több mint 480 helyen jártak. A vizsgált mintegy 540 tétel tizedénél találtak hibát. Legtöbbször hiányos volt a jelölés, illetve az árusok nem tudták igazolni, honnan származik a gyümölcs. Gyakran előfordult, hogy magyar termékként kínálták a Romániából származó szamócát. A hatóság 2,7 tonnányi gyümölcsöt vont ki a forgalomból. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagylaltot értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmosz fagyizó Solea Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta el rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.
2: Egy tejmentes kókusz szorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos barigátóba, amiben még egy kis yuzu és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszórta a fagyit, trópusú ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták. A som vagy a vacamóca volt különlegesebb. A balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk. A lucpúderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
1: Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja volt. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a világirodalom legnagyobb drámai karaktereitől a komédiákig. Emellett mintegy 120 filmben és televíziós produkcióban nyújtott felejthetetlen alakítást. Szilágyi Tibort 83 éves korában érte a halál. A napsütés mellett felhők is vonulhatnak az égen, és ritkán, de záporokat is hozhatnak. A levegő 27-33 fokig melegszik. A hétvége nagyrészt napos időben telhet, de gomoly és fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Holnapra nem ígérnek csapadékot, vasárnap viszont már előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, főleg az ország északi felén. 26-31 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Most úgy tűnik, hétfőn már esősebb időben lehet részünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délután, kellemes pénteket és jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Réta vagyok. Töltsék velem a mai délutánt, és egy kicsit ráhangolok mindenkit a következő nyári hétvégére. Lenny Kravitz-szel, a Destiny's Child-dal, vagy éppen Craig David és Sting dalával itt lesz a Rise and Fall. Most Britney Spears-szel, nagy kedvencemmel indulunk. Itt a Toxic. Szép napot!
0: Best FM!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ki mit csinál a hétvégén? Nagyon remélem, hogy valami isteni programmal töltik. Én megpróbálok mindenkit a hétvégére hangolni, bár szerintem ezzel azért nem lesz túl nehéz dolgom. Általában azért a legtöbben várjuk a hétvégét. Akkor én hangolok mindenkit, mondjuk Blaze és Diaz dalával jön a Minden másképp lesz, de hozom a napkérdését is, aztán itt lesz például a csomó-csomó közlekedési információ, mindenféle érdekesség, mozi ajánló is, és persze főszerepben a legjobb zenék. Úgyhogy Lenny Kravitz már érkezik is, és a Fly Away, én pedig csodás pénteket kívánok mindenkinek!

0: Best FM a legjobb zenék, jó utat ma is mindenkinek, önökkel leszek bármelyik úton, ha pedig közlekedési infót kapok, már adom is tovább. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tatánál a sáv elhúzásos terelés elején egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat, az átterelt sávban erre kell készülni. A 60-as kilométernél a forgalmat mindkét irányban egy-egy sávon engedik el. Több autó ütközött össze az M7-esen Balaton felé Kápolnás Nyék térségében, a 39-es kilométernél forgalomkorlátozás ugyan már megszűnt, de a lassan oszló torlódás, hát még mindig legalább 8 kilométeres, úgyhogy ezzel kell számolni. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és ifató telefonszámunk. Ma is ide várom az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek fele.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt egy óra jönnek a legfrissebb hírek után, a Will Smith és a Man in Black. És zenél Berkes Olivér is.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az öget. Egy pohár a jóból begyógyít minden sebet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mintegy 300 ezer szerződést cseréltek le a lakásbiztosítási kampányban. Az idei volt a második legmelegebb június itthon. Felhős napos időnk lehet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Pörgött az idei lakásbiztosítási kampány, mintegy 311 ezer szerződést cseréltek le tavasszal az ügyfelek. Ebből 146 ezret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőkhöz vittek át. A jegybank összefoglalója szerint az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64 ezer forint körül volt. Lovasterápiás táborokban segítik a sérüléssel élő gyerekeket. Mintegy 80 autizmussal élő tanulásban akadályozott, mozgássérült, látás-hallássérült vagy éppen pszichés problémákkal küzdő gyerek kap célzott, személyre szabott fejlesztést. Az első tábor a pozitív gondolkodás és a kommunikáció fejlesztéséről szólt. De számos más területet is érintenek, mondta rádiónknak Bozori Gabriella gyógypedagógus lovasterapeuta, a Fóti Lovasterápiás és Oktatóközpont vezetője.
2: Lesz egy olyan táborunk, ami a pszichológiai lovasterápiás alapokra épül. Itt a résztvevőknek az önállóságát, éhatékonyságát szeretnénk fejleszteni. A kisebbeknek készülünk egy olyan táborral, aminek a fantázia neve ez a fókuszban a ló. Mindenféle tevékenység szerepel majd a tábor programjába, ami a lovakhoz köthető. És aztán lesz egy olyan táborunk, ahol pedig a kreativitásé lesz a főszerep. Itt inkább a művészetterápiás elemeket és az alkotást szeretnénk ösztönözni.
1: Nagyobb tételben csempészte a török zárjegyes cigarettát egy kamionos. A Törökországból Németországba tartó járművet az M5-ös autópályán ellenőrizték a pénzügyőrök, és több száz doboz különféle márkájú cigarettára bukkantak. Az áru értéke 1 millió forint körül lehet. A tettes ellen eljárás indult. A második legmelegebb június volt hazánkban az idei. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt. Ez 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát a Hungaromet adatai szerint. A mostaninál melegebb csak a 2019-es június volt. Sok napsütésre számíthatunk ma, de közben északnyugatról délkelet felé átvonul felettünk egy szakadozott frontális felhőzet, emiatt pedig néhol kialakulhatnak záporok, északkeleten az ég is megdörrenhet. A szél több felé megerősödik, a levegő 27-33 fokig melegszik. Holnapra nem ígérnek csapadékot, vasárnap viszont már előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, főleg az ország északi felén. Nappal 26-31 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy óra után járunk lassan 5 perccel, gyerünk tovább, és hallgassuk a legjobb zenéket, és mindjárt itt a hétvége, tényleg pár óra, sőt, jó páron már el is kezdték a hétvégét, úgyhogy mi már ebben a hangulatban vagyunk. A Coldplay-el, Will Smith-szel, a Nox-szal, a Soulwave-vel, vagy éppen a Mystic-kel, velük indul az óra, én pedig csodás hétvégét kívánok!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Már meg is hoztam a napkérdését. Itt vagyunk a nyaralási időszak közepén, ugyebár így július elején. Na de, ki kivel megy szívesen nyaralni? Ki az, akihez szívesen alkalmazkodunk, akivel jól kijövünk egy nyaraláson, mert mondjuk ugyanolyan a ritmusunk? És ki az, akivel soha többé? 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek a válaszok, de ott vagyunk Facebookon, Instagramon is, úgyhogy lehet írni. A Dallonis pedig a folytatásban érkezik, és az I Got Five on It, utána pedig Florida zenél. Good Feeling itt a Best FM-en.

0: Fest FM a legjobb zenék. Baleset történt Budapesten a Baross utca József körút kereszteződésében, a 32-esek terénél, úgyhogy ott kell fennakadásra számítani. És erős a forgalom az M1-esen, úgyhogy lassulás van, torlódás Budapest felé, Tata és Buda őrs közötti kiépített terelésben. A torlódás elsősorban a külső sávot érinti, de Tatánál mindkét sáv több kilométeren keresztül arra szól az átsorolás előtt. Aki teheti és Budapestre tart, annak javasolják a hallgatóink, hogy a belső sávot válasszák. Az M7-esen a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők mai hulláma is, úgyhogy Érd és Tárnok között szintén torlódás van, úgyhogy ezzel kell számolni. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Én pedig számolok az önök üzeneteivel, szóval ha járnak kelnek az országban és van infójuk, küldjék el. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, után a Depeche Mode és az It's No Good.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Uniós pénzből új villamosvonal épülhet Budapesten, már szedik a korai és középérésű Kajszit. Nagyrészt napos lehet a hétvégénk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az extrém hőségnek egyelőre vége, de nagyon erős ma az UVB sugárzás, figyelmeztet a Hungaromet. Leginkább a Nyugat-Közép- és Dél-Dunántúlon, Pest vármegyében és Budapesten, az Észak- és Délalföldön, valamint Észak-Magyarországon kell erre készülni. A szakemberek azt kérik, mindenki fokozottan védekezzen. Délelőtt 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, használjon fényvédő készítményeket, viseljen sapkát, kalapot, vállattakaró ruhát. Új villamosvonal épül uniós pénzből a fővárosban. A Szent Gellért tér és a Budafoki út között járnak majd a szerelvények a Műegyetem rakparton keresztül. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, aláírta a budai fonódó villamoshálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Vitézi Dávid szerint várhatóan még az ősszel elindulnak a közmű kiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezés is kezdődhet a teljes nyomvonalon. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackot. Magyarországon csaknem 5500 hektáron termesztenek kajszit. Az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta a rádiónknak Mertonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyében vagy Borsodaba üzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlagtermés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonlóra számítunk, esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: Elhunyt Szilágyi Tibor. A Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja volt. Számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott felejthetetlen alakítást. Szilágyi Tibort 83 éves korában érte a halál. A napsütés mellett felhők is vonulhatnak az égen, és ritkán, de záporokat is hozhatnak. A levegő 27-33 fokig melegszik. A hétvégén nagyrészt napos időben telhet, de gomoly és fátyolfelhők is megjelenhetnek az égen. Holnapra nem ígérnek csapadékot, vasárnap viszont már előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, főleg az ország északi felén. 26-31 fok körül alakul majd a hőmérséklet. Most úgy tűnik, hétfőn már esősebb időben lehet részünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra után járunk 4 perccel, szép délután, kellemes pénteket, sőt, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ez a Best FM, ahol Simply Red és a Something Got Me Started szól, vagy éppen Monta Jordan és a This Is How We Do It. Jön majd Pápai Jóci, jön a Depeche Mode is, most viszont Chicane és Bryan Adams indítja az órát. Don't give it up!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy ki kivel menne szívesen nyaralni, és miért, és ki az, akivel soha többet. Anita azt írja, a férjemmel megyek legszívesebben, mert ő mindent megszervez, nekem csak élvezni kell a nyaralást, soha többé, viszont a főnökömmel. Elég belőle hétköznap is. Peti is írt, a haverokkal mindig jó a hangulat, de egy hét után már mindenki idegesít, soha többé azzal, aki reggel 6-kor már túrázni akar. Kata azt írja, a nővéremmel bárhová elmennék, ugyanazokat a helyeket szeretjük, az exemmel viszont már a Balatonra sem. Érthető. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, és akár a jó kis nyaralós képek is, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, úgyhogy várom a válaszokat. Azok mellé egy kis Simply Redet, megint csak egy kis időutazás a 90-es évek elejére. Jön egy izgalmakkal teli dal, új szerelemről, új találkozásról. Something Got Me Started, itt a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Budapestről kaptam két infót is az utakról. Az egyik, hogy a 32-esek terénél a Baross utca és a József körút találkozásánál baleset történt, úgyhogy emiatt van ott egy kis fennakadás. A másik infó pedig Lacitól érkezett, hogy a Fiumeni úton baleset történt, szintén a Baross utca környéken, ott az Orci tér környékén. Nagyon köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. Erős a forgalom, úgyhogy szakaszosan torlódás van az M1-esen. Budapest felé még hozzá Tata és Budaörs között a kiépített terelésben. A torlódás elsősorban a külső sávot érinti, de Tatánál mindkét sáv több kilométeren keresztül araszol az átsorolás előtt. Az M7-esen a Balaton irányába pedig megindultak a hídvégézők, Érd és Székesfehérvár között szintén torlódás van. Erre kell számítani. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom ide az útinfókat, vigyázzunk egymásra az utakon. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Adidas rajongók, figyelem! Még nagyobb területen, még több áruval és még több kedvezménnyel vár Kelet-Európa legnagyobb Adidas outlet üzlete a Premier Outletben.
0: Reklámot hallottak.
4: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
5: Fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. Apad az érsekkert tava. Készül Eger új település terve. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Vészesen fogy a víz és az oxigén a hazai halastavakból. A hetek óta tartó meleg és a tartós vízhiány miatt kritikus a helyzet, ami sok helyen a halállományt is veszélyezteti. Mondta el rádiónknak Timmel Ede, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet ügyvezető igazgatója.
6: Drasztikusan elapadtak azok a vízforrások is, főként a Dunántúli völgyzárógátos halastavak esetében, amelyek a vízutánpótlást biztosítják. Ugye napi szinten akár 1-2 centit is tud apadni a vízszint, nem megfelelő életkörülmények állnak fenn a halak számára, így haváriaszerű elhullásokat tapasztalunk elég sok helyen. Vagy hogyha meg tudjuk előzni, akkor kényszerhalászatot kell végeznünk, de ez is kritikus beavatkozás, hiszen a halászatoknál meleg víz és az oxigénhiányos állapot az a megmaradást igencsak csökkenti. Azokon a helyeken, ahol nem megfelelően biztosítható a vízután pótlás, sajnos nagy valószínűséggel meg fognak szűnni.
5: Csökkent az egri érsekkert tavának vízszintje a rendkívüli hőség és egy műszaki hiba miatt, írja a heol.hu. A problémát a Városgondozás Eger Kft. És a vízműszakemberei vizsgálták ki, akik beazonosították a meghibásodást. A javítás már folyamatban van, ezzel párhuzamosan pedig megkezdték a tó vízutánpótlását is. A cél, hogy a vízszint mielőtt visszaálljon a megszokott állapotra. A munkálatok során kiemelt figyelmet fordítanak a tó élővilágának védelmére, különösen a halak és más vízi élőlények megóvására. A város arra számít, hogy a beavatkozásnak köszönhetően hamarosan helyreáll a tó állapota. Megkezdődött Eger új település tervének előkészítése, amely hosszú távon meghatározza a város fejlődésének irányát. A heol.hu számolt be róla, hogy az önkormányzat a tervezésbe a lakosságot is bevonja, ezért hamarosan online kérdőívben várják az egriek véleményét és javaslatait. Az új terv egyebek mellett a laktanya és a volt Egervin területének hasznosításával, az elkerülő út nyomvonalával, a parkolási lehetőségekkel, a bérlakásokkal és a zöld felületek védelmével is foglalkozik. A jogszabályok szerint az új település tervet 2027. július 1-jéig kell elkészíteni és elfogadni. A tervezés előkészítésére már munkacsoport is alakult. Nyugodtabb időjárás körvonalazódik környékünkön, miután a rendkívüli hőség fokozatosan veszít az erejéből. A nappali hőmérséklet már inkább 27 és 29 fok között alakulhat. A napsütés mellett időnként erősebben megnövekedhet a felhőzet. Elszórtan továbbra is kialakulhatnak záporok és zivatarok, elsősorban a délutáni és esti órákban, de tartós esőre nem kell számítani.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Egy perccel vagyunk 3 óra után, nagyon kellemes péntek délutánt mindenkinek, Roli Csek Judit vagyok. 28 fok van jelenleg itt Egerben, a délután folyamán megélénkül majd a szél, kicsivel kevesebbet érezhetünk majd annál, mint amit mutatnak a hőmérők. Most viszont adjuk át a teret a daloknak, érkezik a Superfunk itt a Besten.
7: 100,7 Best

15 óra 22 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. 28-29 fokot mutatnak a hőmérők jelen pillanatban Hittegerben. Az országban viszont vannak olyan helyek, ahol még mindig magas a hőmérséklet. Ez inkább a Duna-Tisza közén, a Tiszántúlon jellemző. 33-34 fok, ilyet is láttam most egy térképen. Ott nem nagyon hűlt le az idő, ugyanis megérkezett a második hidegfront, amely hozta magával, vagyis hogy hozza, mert még csak jövő időben. Azt látom, hogy van már szélmozgás, de a délutáni órákban ez fokozódni fog és megélénkül majd. Jelenleg most még a Balaton környékén, Budapest környékén találkozhatunk erősebb lökésekkel, na előbb vagy utóbb itt nálunk, Egerben vagy Hevesvár megyében is meg fog élénkülni a szél. Csapadékot nem fog magával hozni, legalábbis én ezt láttam itt az előrejelzések szerint, nagyon-nagyon néztem, egy picike százalékot se írnak arra, hogy lesz csapadék vagy nem lesz csapadék, ez fontos, mert ugye így tervezzük a délutáni programokat, így tervezzük a hétvégi programokat, és hát most itt az a nagy kérdés, hogy akkor mit csináljunk hétvégén, mi legyen, és hogy milyen időben lesz részünk. Mondanak ilyet is, olyat is. Ezt most arra értem, hogy csapadék előfordulhat a következő napokban. 30 fok alatt marad a hőmérséklet. Egerről beszélek, tehát nem az országról, hanem itt Egeres a környék. És a szél is itt marad velünk a következő napokban. Ez egészen jövő hét szerdáig, csütörtökig így marad. Talán egyetlen egy kiugró napunk lesz az a keddi, amikor lehet, hogy 30 fok fölé megy majd a hőmérséklet. 30-31 fokot látok itt az előrejelzések szerint. Az orvos meteorológiát is érdemes megemlíteni, mert hogy itt van a hidegfront, és ez okozhat panaszokat. A hidegfronttal együtt érkezhet a fejfájás, a görcsös panaszok, mellkasi diszkomfortok, és a viharos szél, remélem, hogy nem lesz annyira viharos, csak éppen megélénkül majd, na ebből jöhet az ingerültség, a feszültség, a szédülés, a szorongás, pánik is jelentkezhet többeknél ilyenkor. Erről jó tudni, és érdemes utána olvasni. Vannak olyan klinikák, ahol foglalkoznak azzal, hogyha valaki nagyon-nagyon érzékeny az időjárásra, a frontokra, akkor hogy mivel kellene ezt kezelni, hogyan kell ezt kezelni. Az interneten fent vannak az információk ebben a témában is. Jön az Animal Cannibals, előtte pedig Coolio, őt halljuk már, nem sokára köszöntjük az ünnepelteket, tartsanak velem!

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM.

0: 15 óra 38 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Isten éltesse az ünnepelteket nagyon-nagyon sokáig. Az év 184. napján, július 3-a van péntek, a Kornélokat és a Somákat találjuk meg a naptárban, mert ők a fő-fő névnaposok, viszont azért ennél összetettebb a mai nap. Nézzük akkor szépen sorban, hogy kikről híres még. Ha már kezdtem a névnaposokkal, azért akkor fejezzük is be a mondatot. A Kornél egy latin eredetű név, a jelentése somfa vagy szarv. Itt meg kell jegyeznem, hogy szeptemberben is van egy Kornél név. Ne lepődjünk meg, valaki ilyenkor, valaki olyankor tartja. A Kornélokra jellemző az emberiség. Fontos számukra, hogy a környezetük mindig érzelmi biztonságot nyújtson számukra. Minden helyzetben a tökéletességre törekszenek, nagyon magasak az elvárásaik. Szeretik a vezetői és az irányítói feladatokat, posztokat, amellyel másokon tudnak segíteni. Sőt, hajlamosak segítséget adni olyannak is, aki nem kérte. Nagyon szeretnek uralkodni. Ezt mondja a számmisztika a Kornél név elemzése után, és íme a Somák. Soma névnap csak egy van, ez a mai nap. Magyar eredetű név, a nyelvújítás korában alkotott név a som szóból, a jelentése som. Nagyon szeretnek csillogni a világban, a középpontban lenni, ott szerepelni. Ez a szereplés talán az egyik legfőbb vágyuk. Szeretik, hogyha elismerik őket. Néha van, hogy túlzásba viszik az idegeskedést. Ezt mondja a numerológia a Soma név elemzése után. Anatol Bernard, Bernát Hadur, Hiador Caritas, Leo Leon Lionel, Napsugár Prudencia és Tamás nevű kedves hallgatóinkat is Isten éltesse sokáig. Ők is névnaposok a mai napon, július 3-án. A kutyusok közül a Dix, Dixi, Taxi nevűek, a névnaposok a cicák közül a Filó és a Túró nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, deguk közül pedig a kisherceg és a kishercegnő nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Jöjjön a nagy könyv, amiből jön az elemzés, mi jellemző azokra a rákokra, akik július 3-án látták meg a napvilágot, utána természetesen mondom név szerint is őket, akikről én tudok. Az erényei közé tartozik a szülinaposoknak, hogy nagyon eszesek, határozottak, pontosak. A hibáik, hogy túlságosan elszigetelődnek, kritikusak, magukkal, másokkal is sokat parancsolgatnak. Az egészségi állapotuknál a gyomrukra érdemes nagyon-nagyon odafigyelni. Fejfájás, migrén többször kínoszhatja őket. Hivatás munka résznél pedig az áll. Mindenféleképpen az a legjobb, hogyha emberekkel foglalkoznak, mert hogy kiválóak lehetnek tanárnak, tanárnőnek, tanítónak, tanítónőnek, a szociális munkaterén is tökéletesek, pszichiáternek. Ez mind itt van a nagykönyvben. Mit üzen a születésnapod? Ez a nagykönyvnek a címe. És akkor íme név szerint is a születésnaposok. Károly Klaudiát Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig. Július 3-án látta meg a napvilágot, sok-sok puszi neki. Müller László is születésnapos, Isten éltesse sokáig. Lacikám, itthon vagy? Hallasz most bennünket? Sok puszi neked. Ma ünnepel Erdélyi Pál is születésnapot. Nagyon jó egészséget neki. Ma van Holló Rolandnak is a születésnapja. Neki is minden szépet és jót kívánunk, és ma ünnepel még Kelemen András is születésnapot. Remélem, hogy senkit sem hagytam ki, ha mégis jelezzék 0620-355-6555-ös. Ez az egyik elérhetőségünk. Jaj, mennyi csaj érkezik most! Jön Christina Aguilera, Lil Kim, Maya, Pink és Missy M. Elliot itt a 100,7-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Ma este a dobótér nem egyszerűen megtelik élettel, hanem szó szerint egyszerre dobban egy nagyot. Érkezik az egy ütős nap, amikor Eger főtere egy rövid időre dobos térré változik, és együtt lüktet a város szíve a legnagyobb rock slágerekkel. Ez nem csak egy koncert, hanem egy közös élmény is. A ritmus, az energia, a látvány, a lendület, minden, és az a bizonyos érzés, amikor a dob első ütésére mindenki egyszerre kapja fel a fejét. Több mint 40 dobossal, és lesz LED fal is, tehát kivetítő is, úgyhogy mindenki fogja látni az eseményt. Az, hogy hallani fogja, abban tökéletesen biztos vagyok. Ma este 7 órától egy ütős nap itt Egerben, a dobótéren. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egyre több nyugdíjas dolgozik Heves vármegyében. Jeles bizonyítvánnyal az állatkertbe. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Tartsunk mértéket a rágózásban is. Egy friss kutatás szerint a rágógumival is jelentős mennyiségű mikroműanyag juthat a szervezetünkbe. Pilling Róbert, a Semmelweis Egyetem dietetikai és táplálkozástudományi tanszékének mesteroktatója rádiónknak elmondta, a mai rágógumik többsége már élelmiszeripari műanyagokból készül, nem pedig természetes gyantából, mint korábban.
4: Az, hogy naponta több száz vagy több ezer mikroműanyag részes kerülhet a szervezetünkbe a rágógumiból, ez mindenképpen riasztó, de pánikra semmiképpen sem ad okot. Ennek a mennyiségnek a többszörösét juttatjuk a szervezetünkbe közönséges ivóvízzel, kifejezetten például palackos vízzel, vagy mondjuk a műanyagba csomagolt élelmiszerekkel. A rágógumi fogyasztást emiatt nem érdemes abba hagyni, hiszen például a szájhigiéne érdekében számos bizonyított jó hatással van a rágógumizás. Most már tudjuk azt, hogy hosszabb távon viszont lehet beszélni. És érdemes ezért keretek közé szorítani, mint minden mást az életünkben.
3: Egyre több nyugdíjas vállal munkát Heves vármegyében, olvasható a heol.hu-n. A Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai szerint az idei év első 4 hónapjában átlagosan 7133 nyugdíjas állt alkalmazásban a vármegyében, közülük több mint 6000-en munkaviszonyból szereztek bérjövedelmet. Országosan is emelkedik a nyugdíj mellett dolgozók száma. A Központi Statisztikai Hivatal szerint jelenleg 140-150 ezer nyugdíjas végez kereső tevékenységet, ami az elmúlt 10 évben csaknem 3-szoros növekedést jelent. A munkavállalás hátterében nem csak az anyagi okok állnak, sokan a közösséghez tartozás és az aktív életmód miatt is tovább dolgoznak. A jeles bizonyítvány idén állatkerti belépőt is ér Gyöngyösön, írja a heol.hu. Júliusban egy alkalommal díjmentesen látogathatják meg a gyöngyösi állatkertet azok az általános iskolások, akik az idei tanév végén jeles bizonyítványt szereztek. A kedvezmény a Gyöngyösön tanuló diákoknak szól, a belépéskor pedig fel kell mutatni a bizonyítványt. A látogatók a Mátraalji állatkertben 84 állatfaj, közel 400 egyedét láthatják. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de a hételei hőség után már mérsékeltebb hőmérsékletekre számíthatunk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat. A napsütés továbbra is sok órán át kitart, de gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Az átvonuló hidegfront után frissebb levegő érkezhet, ami a hajnali órákban is érezhető lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 13 perccel vagyunk 4 óra után. Nagyon kellemes péntek délután mindenkinek. Rolicek Judit vagyok. Első fokú figyelmeztetés van a Tiszatavon, amennyiben oda készülnek, erről jó tudni. Megerősödött a szél több helyen is Magyarországon. Nálunk is megfog, szerintem. Jön Tom Novi és Lima, itt a Besten.
0: 100,7 Best FM.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Nagyon kellemes délutánt kívánunk mindenkinek. A vonalban itt van velünk Nagy Csaba, tűzoltó százados, a Heves vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtószóvivője. Fontos információk következnek. Szia, Csaba!
1: Szia, és mind mindig tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Egyre több helyen olvashatjuk, és ti is felhívtátok a figyelmet arra, hogy fontosnak tartjátok azt, hogy a kéményseprés az nem csak a fűtési szezon kezdetekor kellene, hogy ennek a fontosságára felhívjuk a figyelmet, hanem ilyenkor is.
1: Tudom, és tudjuk, hogy még most nyár van, de sokan csak az őszi hideg időjárás beköszöntekor, ahogy említetted, a fűtés szezon kezdetén hívnak kéményseprőt, amikor a szakemberek már sokkal leterheltebbek. Akkor jellemzően többet kell várni az ellenőrzésre is. Mi azt javasoljuk, azt tanácsoljuk, hogy ne várjunk őszig, egyeztessünk időpontot minél hamarabb. A kéményseprők a fűtés szezonon kívül is elérhetők, nyáron gyorsabb az ügyintézés, és rövidebb a várakozási idő is. A nyári szabadságok miatt talán könnyebb megfelelő időpontot találni a kéményseprők fogadására is. Továbbá, ha jól működik az égés termékelvezetőnk, karban van tartva, akkor felkészülve várhatjuk a fűtési szezont az otthonunk és a családunk biztonságáért. A kémények ellenőrzésénél nem az időpont, hanem a rendszeresség a fontos.
0: Többeknek felmerült már szerintem a kérdés, mert halljuk néha, hogy ingyenes kéményseprés, és hogy van olyan, ahova automatikusan mennek a kéményseprők. Tehát akkor kinek ingyenes, és hova mennek automatikusan?
1: Egy szóval, magánszemélyeknek ingyenes a szolgáltatás. A kéményseprők azonban a családi házakhoz nem mennek ki automatikusan, az ellenőrzéshez időpontot kell egyeztetni, tehát családi házakról van szó. Az időpontfoglalás és az ellenőrzés szükség szerint a tisztítás is ingyenes. Ahol szilárd tüzelővel fűtenek, ott évente egyszer, ahol gázzal, ott két évente egyszer ingyenes a kémény ellenőrzés. A családi házban élők a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu weboldalon az online ügyintézés, majd az időpontfoglalás felületen tudnak időpontot foglalni az ingyenes ellenőrzésre. Ha valaki jobban szereti a telefonos ügyintézést, akkor a 1818-as telefonszámot hívja, a telefonos menüben pedig az 119, majd 1-es gombot kell megnyomni. A társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A katasztrófavédelem kéményseprőipari szerve társasházi sormunkatervet készít, amely tartalmazza a tervezett sormunkák időpontjait. Ezek is megtekinthetők a kéményseprés.katasztrófavédelem.hu weboldalon.
0: És akkor ugye az ellenkező kérdés, hogy vajon kiknek kell fizetni a kémények ellenőrzéséért?
1: Azoknak a családi házaknak a kéményeit, amelyek gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fiúk telepként vannak bejegyezve, ide tartoznak az egyéni vállalkozók is, azokat a kéményeket nem a katasztrófavédelem kéményseprője ellenőrzik. Ezen házak kéményeinek ellenőrzését kéményseprő cégek végzik saját díjszabásuk szerint. Ha társasházban van bejelentve a vállalkozás, akkor a társasházi lakásra eső részt az elvégzett munkáját a közületnek ki kell fizetnie. Ha a szilárd tüzelővel fűtenek, akkor évente egyszer, ha gázzal, akkor két évente egyszer kötelező a gazdálkodó szervezeteknek a kéményseprést megrendelni. A kéményseprés központi weboldalán, a ki az ön kéményseprője résznél, az irányítószám megadása után ki lehet választani, hogy magánszemély, vagy vállalkozása a kéménytulajdonos, illetve azt is, hogy családi háza, vagy társasháza szóban forgó épület. Az oldal a vállalkozások számára felajánlja, hogy az adott területen milyen kéményseprő cégektől lehet megrendelni a kötelező ellenőrzést. A gazdálkodó szervezetek attól a kéményseprő cégtől rendelik meg az ellenőrzést, amelyik nekik szimpatikus.
0: Hogyha a kéményt alakítunk át, mert valamiért át kell alakítani, úgy hozza a sors, akkor fel kell venni a kapcsolatot a kéményseprőkkel?
1: Ha bárhol átalakították a kéményt, felújították azt, vagy új fűtőeszközt kötöttek rá, ott csak akkor szabad használni a kéményt, ha egy kéményseprő a helyszínen egy műszaki vizsgálat során leellenőrizte, és egy megfelelőségi nyilatkozatot állított ki róla. Ha ez nem történik meg, a kéményt használni nem csak tilos, hanem életveszélyes is. az új vagy átalakított kéményekkel kapcsolatos helyszíni vizsgálatért fizetni kell, a szolgáltatást pedig meg kell rendelni a már említett webes felületen vagy telefonszámon.
0: kéményseprés.katasztrófavédelem.hu, és itt vannak az információk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad nekünk ezt, és szép nyarat kívánok. Nagy Csabát hallottuk, tűzoltó századost.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy újra itt lehettem veletek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik. Ma este a dobótér nem egyszerűen megtelik élettel, hanem szó szerint egyszerre dobban egy nagyot. Érkezik az egy ütős nap, amikor Eger főtere egy rövid időre dobostérré változik, és együtt lüktet a város szíve a legnagyobb rock slágerekkel. Ez nem csak egy koncert, hanem egy közös élmény is. A ritmus, az energia, a látvány, a lendület, minden, és az a bizonyos érzés, amikor a dob első ütésére mindenki egyszerre kapja fel a fejét, több mint 40 dobossal, és lesz LED fal is, tehát kivetítő is, úgyhogy mindenki fogja látni az eseményt. Az, hogy hallani fogja, abban tökéletesen biztos vagyok. Ma este 7 órától egy ütős nap itt Egerben, a dobótéren. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Kevesebb ételt pazarolunk. Biztosított az ivóvízellátás. Rekordszámú diploma az Esterházy Egyetemen. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 3-a van, péntek. Egyre kevesebb ételt pazarolunk. Egy tavalyi felmérés szerint csökkent a magyar háztartásokban keletkező élelmiszerhulladék mennyisége. A legtöbb élelem azért kerül a kukába, mert a szükségesnél többet vásárolunk, vagy túl nagy adagot készítünk. Mondta el rádiónknak Nemes Imre, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnöke, országos főállatorvos.
4: 2016-ban még 68 kg élelmiszerhulladékot termeltünk fejenként. Ez a 2025-ös adatok alapján több mint 15%-kal csökkent, már alig éri el a 60 kg-ot, és ma már ennek a hulladéknak a harmada az, ami valójában a pazarlás, ami olyan élelmiszer, amit egyébként elfogyaszthatnánk. A friss zöldségek, gyümölcsök, illetve a pékáruk, amik legnagyobb mennyiségben kerülnek kidobásra, mert megszárad, megromlik, vagy már nincs kedvünk megenni.
3: A tartós hőség és a csapadékhiány miatt átlagosan 20%-kal nőtt a vízfogyasztás az észak-magyarországi regionális vízművek szolgáltatási területén. A heol.hu a vízszolgáltatótól megtudta, a rendszerek végig üzemszerűen működtek. A hőhullám levonulásával a fogyasztás már csökkenni kezdett. Ugyanakkor a szolgáltató arra figyelmeztet, hogy a nyári időszakban továbbra is takarékosan és felelősen érdemes használni az ivóvizet. A megnövekedett terhelés miatt ugyanis gyakoribbak lehetnek a műszaki meghibásodások és a csőtörések. Rekordszámú 1723 hallgató szerzett diplomát a mostani tanév végén az Esterházy Károly Katolikus Egyetemen. A heol.hu szerint ez csaknem 30%-kal több, mint egy évvel korábban. Az intézmény a tanévzáró sajtótájékoztatón összegezte az elmúlt 5 év eredményeit is. Elhangzott, hogy 2021 óta jelentősen nőtt a hallgatói létszám, amely mára meghaladja a 8800 főt. Az egyetem két új együttműködési megállapodást is kötött, az SBS Kft-vel a gyakorlatorientált képzés erősítéséről, a Heves vármegyei SC Reményik Zsigmond Technikummal pedig a továbbtanulási lehetőségek bővítéséről. Továbbra is nyárias idő várható térségünkben, de a hételei hőség után már mérsékeltebb hőmérsékletekre számíthatunk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 27 és 30 fok között alakulhat. A napsütés továbbra is sok órán át kitart, de gyakrabban jelenhetnek meg gomoly felhők az égen. Az átvonuló hidegfront után frissebb levegő érkezhet, ami a hajnali órákban is érezhető lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt és balesetmenteset mindenkinek. Újabb információ Trafipax-szal kapcsolatban, mérik a sebességet Eger és Kerecsend között. Vigyázzanak 0-20-355-65-55-ös, hogyha bármit tapasztalnak. Kezdünk, itt van John Newman.
0: 100,7 Best FM.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: 7 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. Július végéig lehet javaslatot tenni Eger rangos szakmai és diák díjazottjaira. Az önkormányzat megkezdte ugyanis a felterjesztések fogadását az október 23-ai ünnepségen átadandó városi kitüntetésekre. A lakossági és intézményi javaslatokat július utolsó napjáig várják a polgármesteri hivatalban. Az önkormányzat tájékoztatása szerint idén és olyan pedagógusok, sportszakemberek, sportolók és diákok kiemelkedő munkáját kívánják elismerni, akik teljesítményükkel öregbítik Eger jó hírnevét és példát mutatnak a közösség számára. A benyújtott javaslatok alapján az alábbi elismeréseket adják át az őszi ünnepségen: Pro Agria szakmai díj, Eger kiváló pedagógusa, Eger kiváló sportolója, Eger városi jó tanulója, jó sportolója, kiváló egri diák. A benyújtás módja és határideje lehet postai úton és elektronikusan. Érdemes ellátogatni az eger.hu oldalra, itt is megvannak az információk, de az egerhírek.hu oldalon is megtaláljuk őket. A hivatalos felterjesztő lap a kitüntetésekről szóló hatályos rendelet, valamint a kötelező adatvédelmi tájékoztató személyesen beszerezhető a polgármesteri hivatalban, illetve digitálisan letölthető Eger megyei városhivatalos honlapjáról is. Nálunk pedig újból dalok, érkezik Denzel és a Pump It Up It The Best-en.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. 6 és 8 óra között ma is Night Shift, szólnak a legjobbak, és hogy milyen témában, ezt nem sokára elárulja nekünk a Best FM DJ-nk White Boy. Én pedig búcsúzom. Az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották. Legyenek jók és tegyenek jót. Kellemes hétvégét mindenkinek. Elbújni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rengeteg lakásbiztosítást cseréltek le tavasszal. Tanszergyűjtő akciót hirdetett a Református Szeretett Szolgálat. Elhunyt Szilágyi Tibor, Kossuth Díjas színművész. Villányi Eszter vagyok. Pörgött az idei lakásbiztosítási kampány, mintegy 311 ezer szerződést cseréltek le tavasszal az ügyfelek, ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. A jegybank összefoglalója szerint az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64 ezer forint körül volt. A kampány egyértelműen élénkítette a versenyt, az idei cserék módosítások száma ugyanakkor csak 78%-a volt a tavainak. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat, a hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csaknem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta rádiónknak Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyében, vagy Borsodabaüzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlagtermés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonló számítunk esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: Idén is meghirdeti tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Radírozzuk ki a különbséget kampánnyal a rászoruló gyerekek iskola kezdését segítik évek óta. Iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszerelést várnak általános és középiskolásoknak. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja az adományokat országos irodahálózatukban. Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja volt. Számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. Szilágyi Tibor 83 évet élt. Továbbra is napos időnk lesz, néhol egy-egy zápor kialakulhat. A délutáni 27-33 fokos csúcsok után késő estére 18-24 fok közé hűl a levegő. A hajnal friss lesz, 12-17 fok várható. Holnap sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen, csapadék nem lesz. Többfelé megélénkül a szél, általában 25 és 30 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz, néhol kialakulhat egy-egy zápor zivatar, 25-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Nem tagadom, én is annyira szétestem ennek a hételei kánikulának köszönhetően, hogy egyébként nagyon köszönöm, hogy többen jeleztétek a 0625-55-155-ös Viber számunkon keresztül, hogy szerdán DJ Effendit, csütörtökön pedig DJ Millert hívtam vissza extrázni, és akkor jogos a kérdés, hogy most akkor kijönöm a vissza plusz egy órára. DJ Miller természetesen, hogy ezt leszúton is elnézést kérek, mert ezt már megbeszéltem vele, szóltam neki, hogy ne jöjjön, viszont DJ Miller jön, vagyis a mai Night Shift extrában 120 percen keresztül dance fog pörögni 6-tól 7-ig velem White Boy-jal, DJ Millerrel, hanem ez játszok magad.
0: Best

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál White Boy.
1: Öttel emelkedett megint azon mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon. 155 mix ott van, elérhető tracklistával együtt. Mixcloud.com/DJ White Boy. Ezt tessék keresni.

0: Mixben. A lemezjátszóknál Whiteboy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viber falunkra 0-25-55-155-re videók is jönnek ám, meg fotók. Hát nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shiftet, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0-20-55-55-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán is, itt találtok meg.

0: Gábolyjal a Best FM-en.
1: Tehát akkor pont úgy, mint csütörtökön, még egy órányi dance, héttől DJ Miller a lemez játszott mögött, gyors helycsere, pár perc múlva innen folytatjuk, nem sokára folytatódik a Night Shift Extra, senki ne menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Áramhálózati és okosmérős fejlesztésekhez lehet pályázni. Új villamos vonal épül a fővárosban, műemlékfa templom éget le Erdélyben. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megnyíltak az energetikai pályázatok. 500 milliárd forint áll rendelkezésre uniós forrásból áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István rámutatott, ezekkel a beruházásokkal több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, így biztonságosabb lesz az ellátás és csökken Magyarország kiszolgáltatottsága. 2030-ra a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni. Új villamos vonal épül uniós pénzből a fővárosban. A Szent Gellért tér és a Budafoki út között járnak majd a szerelvények a Műegyetem rakparton keresztül. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, aláírta a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Vitézi Dávid szerint várhatóan még az ősszel elindulnak a közmű kiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezés is kezdődhet a teljes nyomvonalon. Megvan az év fagylaltja. Az idei versenyen 5 kategóriában 72 fagyit értékelt a zsűri. A fődíjat a budapesti Mikrokozmos fagyizó Szólea Fantázia nevű alkotása nyerte el, mondta rádiónknak Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke.
2: Egy tejmentes kókuszszorbé, gyömbéres kurkumás mandarinos variegátóba, amiben még egy kis júzú és ananász is került, kókuszos ropogóssal is megszólta a fagyit, trópus ízvilág nyert. Egy ilyen versenyre mindenki egy picit próbál előrukkolni valami izgalmas alapanyaggal. Az összes Magyarországon őshonos gyümölcsöt is felhasználták, a somva egy vacamóca volt különlegesebb, a balzsamecet és a nyári szarvasgomba is belekerült egy-két fagyiba. Egy ehető erdő kategóriát is hirdettünk, a luckpúderig vagy a luckéregig tölgymakot is tettek a fagylaltba, úgyhogy ez egy nagyon kreatív kategória volt.
1: Szinte teljesen leégett egy 17. századi értékes fatemplom az erdélyi Máramaros megyében. A műemléképület vélhetően egy heves vihar miatt gyulladt ki hajnalban, és bár a tűzoltók megfékezték a lángokat, a kár jelentős. A Szent Illés templom Máramaros megye épített örökségének fontos történelmi emléke. Vizsgálják az esetet a hatóságok. Továbbra is napos időnk lesz, néhol egy-egy zápor kialakulhat. A délutáni 27-33 fokos csúcsok után késő estére 18-24 fok közé hűl a levegő. A hajnal friss lesz, 12-17 fok várható. Holnap sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen, csapadék nem lesz. Többfelé megélénkül a szél, általában 25 és 30 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz, néhol kialakulhat egy-egy zápor, zivatar, 25-31 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Lehet, hogy már beszéltünk róla, de most nálatok mi a kotta így a Defected Croatia-val? Lesz, nem lesz? Kihagyjátok, tudtok menni?
4: Lenni lesz, mint tudjuk, és az van kommunikálva, hogy utoljára.
3: Igen.
4: Figyelj, ha emlékszel rá, mi mindig úgy mentünk, ha mentünk, hogy így szóltunk egymásnak, hogy akkor megyünk, mert ugye elővételes egy elfogyott.
3: Igen.
4: Nem tudom, hogy láttad-e, de ezt folyamatosan kommunikálják is, hogy ugye napi jegyeket még most, azt hiszem van egy ilyen újraértékesítési, azt nem teljesen értem, hogy miért, hogy egyszer elfogyott, most vagy kicsit tágították a teret, vagy én nem tudom, hogy mi
3: szoktak
4: történt.
3: Szoktak egyébként visszatartani.
4: Vagy pedig ilyen visszamondást nem vitték el, nem tudom, hogy a digitális világban ilyen van-e, hogyha nem fizeti ki, vagy csak befoglalja.
3: Hát, szóval ne felejtsd, ugye most a koncerteken is egyébként nagyon sokszor az van, hogy megveszed a híres, szép nagy jegy értékesítő oldalon keresztül, és aztán van az a másik híres újraértékesítő alkalmazás. Aha, de igen. Hogy most már a szép nagy értékesítő oldalra már te vissza tudod rakni a jegyeidet, tehát nem kell egy ilyen köztes.
4: De ez tök jó amúgy, nem?
3: Velünk is ez volt, hogy amikor
4: kiúzták a méregfogát a dolognak.
3: Igen, de hát nem lehet rárakni extra üzét, stb. A maximum annyira tudod eladni, amennyire
4: vetted. Ez mondjuk nagyon korrekt, humánus
3: megoldás. Jó, nyilván gondolom, ezt le kellett fejleszteni, stb. De például mi is, hogy amikor kiderült, hogy nem tudunk mégsem Bruno Mars-ra menni Londonba, akkor oda visszaraktuk, 2 nap alatt.
4: Persze.
3: Szóval, hogy elképzelhető, hogy ilyen, akik már tudják, szóval, hogy nem tudnak menni, visszarakták oda.
4: Mindig spontán van, toljuk az ilyeneket. De régen is így, menjünk ki Horvátországba 4 napra, oké, és fél óra múlva indultunk. De kb. Így volt, én Borsosnak szóltam a legutóbbinál, és hogy Ferike, tudtam még jegyet dologban venni, megyünk. És akkor egy napon belül már mentem érte, és beültettem.
3: Jó, figyelj, ha úgy érzed, nem is tudom pontosan mikor lesz, de hogy egy óra múlva akár indulhatsz is. Megy oda, vagy máshova, ezt az órát viszont még töltsed velünk. Végül, kedves!
4: Így lesz,
3: a denses sütörtök után denses péntek, a mai extra
4: pörgessük meg.
3: Játsszok mögött.

0: Mi, amit mondtál, hogy
1: igen, igen.
0: Titoktartási, meg stb. Egy technikai részletek érdekelnek, csak mert mondtad, hogy ez annyira, hogy ott se telefon, meg se sem, hogy tényleg elvették? Vagy,
1: hát
0: vagy
1: azt van, csinálták, hogy kapsz egy ilyen boxot, ami te zársz le magadnak. Ja. Tehát ennek is van ilyen kulturáltabb formája, hallottam már ilyen kartondobozokról. Nem, itt kérlek szépen, erre van külön ilyen doboz. Nagyon durva, én is életemben másodszor láttam. Miért van egy kis műanyag ilyen átlátszó, tehát egy plexi doboz, amit egy ilyen speckó zárral le lehet zárni, és te viszed el a kulcsot, viszont az el van helyezve egy bizonyos helyre mindenki.
0: Na, és akkor onnan
1: és
0: nem
1: ki kell kapcsolni.
0: Ki, hogy, ja, és ki is kell kapcsolni. Igen, ja, ja, ja. Igen. Mert ugye pont az jutott eszembe, ugye, főleg stand-uposoknál ugye ez már bevett gyakorlat, hogy csak ők ilyen kis szütyőbe rakják, ugye, hogy ne tud felvenni a műsor, stb. Ha kell, akkor kimehetsz, kiveheted, telefonálhatsz,
1: stb. Nem, itt ez a szerződésnek a részét képezi, tehát nem is kell, hogy aláírjad.
0: Azt hittem, hogy csak a kamerázás miatt.
1: Nem, nem, és ugye ez egy, mint kiderült, annyit elmondhatok meg neked, ugye adáson kívül, mert el is mondtam, hogy ez egy valami nagyon komoly ilyen informatikával és egyéb mással foglalkozó közel-keleti cég, talán ennyit mondhatok, és emiatt ennek a cégnek különböző nagy emberei, illetve az ő baráti körük volt ott, és hát nem tudom, hogy valószínűleg tartanak, lehet, hogy már jártak pórul akármilyen formában.
0: Most rakom össze, tehát, hogy informatikai cég, és te odaadod nekik a telefonodat, én. Hát nézted már, mondtam, hogy
1: nem volt nálam, nem volt nálam, tudod ez a, hogy mibe kell betekerni, tudod, mi a speciális, nem a...
0: Alufólia,
1: azt köszönöm, Sándor, hogy kisegítettél. Már megint. Már ugye megint. Nem volt nálam, figyelj, mi, én úgy vagyok, hogy tőlem nem tudnak semmit ellopni, tudod.
0: Akiknek ezek az adatok kellenek,
1: figyelj,
0: vigyék.
1: Az esélytelenek nyugalmával lettem oda mindenem, főleg a kikapcsolt telefonomat egy plexi dobozban.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: Nagyon sokan ennek a dalnak a kapcsán már itt világsztárságról, meg világsikerről beszélnek.
2: Kíváncsi vagyok, hogy te mit mondasz. Magad a szenzációs.
1: Szenzációs oda, és ez vitathatatlan, hogy Beatport első hely, és hát korunk egyik jelenleg legnagyobb DJ-je, ugye a Hugh Gallastert fölkarolta.
2: Aki azért nagyon laza pali. Nem? Tehát ilyen, ha Armand van Helderről beszéltünk, nem sem régen. Igen. Valahogy őt látom benne egy picit, maga a karakter, nem?
1: Igen.
2: Ez a nagyon laza, majdnem szétesek, semmi nem számít, haver, király vagyok.
1: Azt a bulikat csinálsz, hogy hello. Na, mert hogy egy magyar énekesnőről van szó, ugye, aki ebben a dalban énekel, és hogy is volt a sztori, hogy ők ezt megcsinálták, és aztán a Hugel meg az Ultranáté bejelentkezett ezért a dalért? Valami ilyes...
2: Többféle verzió kering itt a szakmában erről, de én is ezt tartom egyébként a leginkább valószínűnek, igen, hogy ez így történhetett. Ami azért, figyelj, volt már ilyen egyébként, hogy valaki csinált egy remixet.
1: És hajrá, és szurkolunk, hogy
2: fogja. Alatt, és utána azt mondták, figyelj, ezt kiadjuk hivatalosan. Azt hiszem a Muzaiknak is volt ilyen például.
1: Igen.
2: Úgyhogy nem is biztos, hogy pont a Free-vel, de talán ha már Ultranátét említettük, úgyhogy szóval volt már ilyen azért a zenei történelemben, úgyhogy én nagyon örülök neki.
1: Abszolút,
2: bármilyen magyar vonatkozásnak. Persze, főleg egy ilyen dalnál, amit tényleg húz meg, ugye ügyesen csinálták a marketing részét, hogy betolták a TikTok videók alá, mindenhonnan 2 hétig ezt hallottad, amikor még meg se jelent, és így nézted, hogy ez mi, és ezt a részt a felpörgés, és ment a csapatás, és ultra jó videók mögötte, szuper minőségben, és azt mondod, hogy atyavilág.
1: Így. Na, és akkor, hogyha már ennyit beszéltünk erről a dalról, hogyha valaki a pontos előadóra, illetve a dal címére kíváncsi, ezt most nem áruljuk el.
2: Nem.
1: Tessék felátogatni a Mixcloudra.
2: Így van. És azon belül pedig a DJ Miller Hun oldalon ez a mix is szerepelni fog rövid időn belül, úgyhogy vegyétek, vigyétek, szeressétek, de leginkább hallgass.

0: Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Tehát akkor Maborbár, holnap Szelídító.
2: Így van. Tudsz minden fájból.
1: Jövő csütörtökön, meg jövő csütörtök, amikor megint majd 120 percen keresztül szólnak a legnagyobb dance himnuszok. Köszönjük szépen ezt a mai extrát.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: Jó bulikat, jó utat, vigyázz magadra, csütörtökön gyere.
2: Táncoljunk sokat. Hello.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A kánikulák átvészeléséhez kapnak segítséget az állatmenhelyek. Milliós bírságot kaphat egy cigarettacsempész, tüzek tombolnak Dél-Franciaországban. Villányi Eszter vagyok. A hőség hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a kánikula program keretében egyenként 120 ezer forint értékben kapnak árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek. Gajdos László rámutatott, az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony és biztos hűtést nyújtsanak az állatoknak. Gond volt a szamócákkal, a fogyasztóvédők 6 héten át vizsgálódtak nagybani piacokon, hipermarketekben, zöldséggyümölcsüzletekben, útmenti árusoknál, több mint 480 helyen jártak. A vizsgált mintegy 540 tétel tizedénél találtak hibát. A legtöbbször hiányos volt a jelölés, illetve az árusok nem tudták igazolni, honnan származik a gyümölcs. Gyakran előfordult, hogy magyar termékként kínálták a Romániából származó szamócát. A hatóság eddig 3,5 millió forint bírságot szabott ki, és 2,7 tonnányi gyümölcsöt vont ki a forgalomból. Cigarettacsempészre csapott le a NAV. Több mint 300 doboz török zárjegyes cigarettát találtak a pénzügyőrök egy Törökországból Németországba tartó kamionban az M5-ösön. Az 1 millió forint értékű árut lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indul eljárás. Az elkövető mintegy 1 millió 300 ezer forintos bírságra számíthat. Napok óta tüzek pusztítanak Dél-Franciaországban, ezreket kellett evakuálni, egy kemping porig égett, a nyaralókat és a dolgozókat kellett kimenteni a területről, 3 tűzoltó meg is sérült. Tegnap összesen 26 erdőtüzet oltottak egyszerre a Dél-Francia területeken, ezen a nyáron már 8700 hektár égett le. A második legmelegebb június volt hazánkban az idei. A középhőmérséklet országos átlagban 22,5 Celsius fok volt. Ez 2,7 fokkal haladja meg az 1991-2020-as évek átlagát a Hungaromet adatai szerint. A mostaninál melegebb csak 2019 júniusa volt. Derült idő marad, csapadékra már nem kell számítani, és a szél is mérséklődik. Késő estére 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet, hajnalra 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék nem várható, erős lesz az UV-sugárzás. Többfelé megélénkül a szél, általában 25-30 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz 25-31 fokkal, néhol kialakulhat egy-egy záporzivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Hát, te meg ki a franc vagy? Hogyha másnap reggel akár nekünk teszik fel ezt a kérdést, akár nekünk kell ezt a kérdést föltenni, hát, az túl sok jót nem jelent, viszont ezzel a dallal órát kezdeni, szerintem nagyon-nagyon jó választás. Who the hell are you? Jön már is a Madison Avenue itt a Best-en.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Péntek is van, kánikula is volt, hosszú volt a hét, szóval mindenki elfáradt, úgyhogy ebben az órában senkit nem terhelünk bonyolult dalszövegekkel. Jön Paul Johnson a Get Get Down-nal, aztán itt lesz nem sokára Rúzsa Magdi és a Na Na Na Na Na, sőt még a Safri Duo is érkezik majd a Baja Baja-val.

Rasta FM, a legjobb zenék. Az emberi ego nem szabad, hanem a saját tudatalattiat tartja kontroll alatt. Volt Sigmund Freudnak egy ilyen elmélete, ami angolul ugye így hangzott, hogy the ego is not king of its own castle. És hát ezen elmélet mentén haladva írta meg a most érkező dalszöveget Chris Brown, aki egy személyben a Ventu Project. A king of my castle érkezik itt a Besten a legjobb zenék között.

Stefan, a legjobb zenék. Ha már a gossip az előző percekben a helyes irányról értekezett, akkor én elmondom, hogy merre ne tessék menni ma és holnap, mert hogy ma 6 órától már filmforgatás miatt lezárás alá került a Lőrinc utca a 4. kerületben. Éppen ezért ott tilos megállni. Lőrinc utca, Berzevici Gergely utca és Attila utca. És ezen utcákat egyébként szakaszosan és időszakosan le is zárják majd a forgalom elől. Ma 6 órától él ez a tiltás, és egészen holnap reggel 6 óráig lehet ezekre a korlátozásokra számítani.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Áramhálózati és okosmérős fejlesztésekhez lehet pályázni. Már születelik a Kajszi Barackot, tanszergyűjtő akciót hirdetett a Református Szeretett Szolgálat. Villányi Eszter vagyok. Megnyíltak az energetikai pályázatok. 500 milliárd forint áll rendelkezésre uniós forrásból áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre, közölte közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István rámutatott, ezekkel a beruházásokkal több megújuló energiát kapcsolnak a rendszerbe, így biztonságosabb lesz az ellátás és csökken Magyarország kiszolgáltatottsága. 2030-ra a jelenlegi teljesítmény másfélszeresét lesznek képesek kiépíteni. Pörgött az idei lakásbiztosítási kampány, mintegy 311 ezer szerződést cseréltek le tavasszal az ügyfelek, ebből 146 ezeret újonnan kötöttek meg, vagy más piaci szereplőhöz vittek át. A jegybank összefoglalója szerint az átlagos éves lakásbiztosítási díj ismét csökkent, ezúttal 0,3%-kal, így március végén 64 ezer forint körül volt. Már szedik a korai és középérésű kajszi barackokat, a hazai termés fele friss fogyasztásra, a másik fele feldolgozásra kerül. Magyarországon csaknem 5500 hektáron termesztenek kajszit, az idei termés mennyisége azonban térségenként jelentősen eltér, mondta rádiónknak Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Vannak termőtájak, ahol elég normális termés, és a fagy kevésbé érte, és a klímaváltozás kevésbé érte ezt a területet. Ilyen például a Somogyi vagy a Tolnai körzet némely helyen Pest megyében, de ugyanakkor a Dunatisza közén, Bács-Kiskun megyében vagy Borsodaba-Üzemplénben ott nagyon fagykárok és lehűlés volt, úgyhogy ez a termés befolyásolja. Az utóbbi 5-6 évben nagyon nagy fagykárok érték ezt a területet, így az átlag termés olyan 6-7 ezer tonna körül volt. Idén hasonló számítunk esetleg 7-8 ezer tonnával.
1: Idén is meghirdeti tanszergyűjtő akcióját a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Radírozzuk ki a különbséget kampánnyal a rászoruló gyerekek iskola kezdését segítik évek óta. Iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszerelést várnak általános és középiskolásoknak. A karitatív szervezet augusztus 10-éig fogadja az adományokat országos irodahálózatukban. Derült idő marad, csapadékra már nem kell számítani, és a szél is mérséklődik. Késő estére 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet, hajnalra 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék nem várható, erős lesz az UV-sugárzás. Többfelé megélénkül a szél, általában 25-30 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz 25-31 fokkal, néhol kialakulhat egy-egy záporzivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Erős a gyanúm, hogy Robbie Williamsnek egyébként a civil életben is valami ilyesmi lehet az arcpolitikája, hogy nem bánok semmit sem. No regrets. És valószínűleg segi sem bánt meg semmit sem, amit eddig tett, ő csak simán tagadja, hogyha a helyzet úgy kívánja. Érkezik majd az It Wasn't Me is a következő órában, amelyet a Basement Jackson itt a Good Luck-kal.
3: Ez a Night Shift a Best

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű.
1: Best FM a legjobb zenék. Hát nagyon úgy néz ki, hogy a Michael című Michael Jackson életrajzi filmnek lesz folytatása. Egyrészt köszönhetően az óriási kassza sikernek, másrészt annak, hogy a történet még csak a Bad című nagylemezig dolgozza fel Jacko életét. Az első részből Janet Jackson saját kérésére kimaradt. Lehet, hogy a másodikra már meggondolja magát, és akkor ott megint együtt lehetnek. Together Again, jön Janet Jackson.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel.
1: Best FM, a legjobb zenék.
2: Dr. Béres!
3: My name is Victor, you can take a picture.

Rest FM, a legjobb zenék. A brutális kánikula után volt egy-két nap enyhülés az időjárásban szerencsére. Megint elkezdünk felfelé mászni a hőfokokban. Szerencsére ezt a 40 közeli állapotot ezt elfelejtetjük, de azért szombat-vasárnap magasságában a 30-31 fok nem lesz elképzelhetetlen, de sokkal kellemesebbnek fogjuk érezni, köszönhető annak, hogy egy picike felhő meg egy kevéske szél egész hétvégén várható majd.

Best FM, a legjobb zenék a két héttel ezelőtti NDM domos koncertjének köszönhetően 16-4-re nőtt az állás Sting és Shaggy között. Annak tekintetében, hogy elég hányszor jártak Magyarországon, ráadásul egyszer ugye közösen is nyomtak egy ingyenes koncertet. A Hősök terén nincs nagyon hír arról, hogy Shaggy mostanában Magyarország látogatna, úgyhogy kénytelen vagyunk mi elhozni őt. Jön az It Wasn't Me!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A kánikulák átvészeléséhez kapnak segítséget az állatmenhelyek. Új villamosvonal épül a fővárosban, lehet, hogy feltűnik a sarki fény hétvégén. Villányi Eszter vagyok. A hőség hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek. Az élő környezetért felelős miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy a kánikula program keretében egyenként 120 ezer forint értékben kapnak árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot az állatmenhelyek és ebrendészeti telepek. Gajdos László rámutatott, az állatvédelemben most az a legfontosabb feladat, hogy hatékony és biztos hűtést nyújtsanak az állatoknak. Új villamosvonal épül uniós pénzből a fővárosban. A Szent Gellért tér és a Budafoki út között járnak majd a szerelvények a Műegyetem rakparton keresztül. A közlekedési és beruházási miniszter közölte, aláírta a budai fonódó villamos hálózat folytatásának 32,2 milliárd forint értékű Európai Uniós támogatási szerződését. Vitézi Dávid szerint várhatóan még az ősszel elindulnak a közmű kiváltási munkák, és jövőre már a nagyobb építkezés is kezdődhet a teljes nyomvonalon. Szinte teljesen leégett egy 17. századi értékes fatemplom az erdélyi Máramaros megyében. A műemléképület vélhetően egy heves vihar miatt gyulladt ki hajnalban, és bár a tűzoltók megfékezték a lángokat, a kár jelentős. A Szent Illés templom Máramaros megye épített örökségének fontos történelmi emléke. Vizsgálják az esetet a hatóságok. Sarki fény lehet a hétvégén Magyarországon. A Magyar Tudományos Akadémia közösségi oldalán arról ír, hogy az elmúlt napok napkitöréseinek anyaga ma és vasárnap éri el a Földet. Ha emiatt geomágneses vihar keletkezik, az a közepes földrajzi szélességeken, így hazánkban is látszik majd. Érdemes tehát figyelni az eget. Elhunyt Szilágyi Tibor, a Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja volt. Számos színpadi szerepe mellett sok filmben és tévésorozatban nyújtott feledhetetlen alakítást. Szilágyi Tibor 83 évet élt. Derült idő marad, csapadékra már nem kell számítani, és a szél is mérséklődik. Késő estére 18-24 fok körül alakul a hőmérséklet, hajnalra 12-17 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Csapadék nem várható, erős lesz az UV-sugárzás. Többfelé megélénkül a szél, általában 25-30 fok között alakulnak a maximumok. Vasárnap változóan felhős napos idő lesz 25-31 fokkal, néhol kialakulhat egy-egy záporzivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Tegnap előtt végre mi is eljutottunk oda, hogy betiltották az egyszer használatos műanyag poharak gyártását, forgalmazását, használatát, de 2007 óta már tart egy masszív kampány a hasonlóan környezetszennyező anyagok ellen. Minden év július 3-án van a nylonzacskómentes világnap.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

0: csak itt szólnak. Night Shift. Night Shift. A Best FM-en.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a lány.

Best FM, a legjobb zenék, a most érkező Johan Renk nem csak a Csernobil című mini sorozat rendezőjeként, de már Stakabóként is zseniális volt. Hogyha valaki nem beszél angolul, akkor is nagyon tudja élvezni ezeket a fülben átszó és táncolható dalokat, de hogyha valaki egy picikét bírja a nyelvet, akkor komoly üzenetekkel találkozhat ezekben a dalokban. Például ebben is már 1992-ben a globális vízhiányra hívta fel a figyelmet, ami egyébként most ennél aktuális

Rest FM, a legjobb zenék, a Michael Jackson klipjeiben felvonuló sztárok létszáma, az a Liberian Girl című dal klipjében lett csúcsra járatva. Ehhez képest ennek a dalnak a klipjében viszonylag szerényebb a felhozatal, már létszámilag azért Eddie Murphy, Magic Johnson és Iman is ott volt. A Remember the Time-ban.

Best FM a legjobb zenék, a most érkező zenei projekt, talán ez a legjobb kifejezés, egyetlen állandó résztvevője Mihály Cretu volt. Ő az, aki körül mindig cserélődtek a zenészek, az énekesnők, attól függően, hogy az éppen megkívánt hangzáshoz kik passzoltak a legjobban. Volt, hogy felesége, a 80-as évek popikonya Sandra volt az énekesnő, de volt, hogy az Olive tagja Ruth and Boy énekelt a lemezeken. Jön a Return to Innocence, itt a Best FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Nem sokára, egészen pontosan az előttünk álló óra vége felé, majd én is úgy fogok tenni, mint ahogy Craig David az óra a legelején. Walking away, szépen elsétálok, de azért ebbe az órában még hozom a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereit, ugyanúgy, mint eddig. Oh, is this wonderful, brand new heavy sometimes, vagy éppen compact disco, Feel the Rain.
1: Ez a Night Shift a best.

Ez a legjobb zenék. Egy rajongói kérdésre azt válaszolta Liam Gallagher, hogy 100%, hogy jövőre fellépnek majd Rómában. Úgyhogy ismételten elindultak azok a találgatások, hogy vajon 27-ben újból a nyakába veszi a világot az Oasis, vagy hát a világ azon részét, amelyet a 25-ös turnéból kihagytak. A Wonderwall érkezik itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék. A most érkező dal eredeti Stevie Wonderféle verziója azt a címet viseli, hogy Another Star, vagyis egy másik csillag, ami portugálul úgy hangoznék, hogy Outra Estrela, de úgy ritmikailag nem jött volna ki, úgyhogy ezért a csillag helyett lett egy másik hely. Outro Lugar, jön Salome de Bahia, itt a Best of.

Őkig nem megy fel a Daft Punk, ők inkább megkerülik a földet újra, és újra, és újra, és újra. Jön az Around the World, én pedig megyek. Ennyi volt már a Night Shift. Holnap is természetesen mixelünk 6 és 8 óra között. Hip-hop és R&B lesz a menő. Slim Fit Szabi fog hozzám csatlakozni, vasárnap pedig Chill, Lounge és Deep House lesz 18 és 20 óra között, akkor majd DJ Németi lesz az, akivel együtt kapjuk a lemezeket. Vége a pénteknek, kezdődik a hétvége. Jó éjszakát, jó bulizást, nem sokára találkozunk.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: we'll get back to you.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: Hey, baby.